Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Nyomás alá került Románia. A lakosság 60%-a érzi azt, hogy rosszabbul él, mint egy évvel ezelőtt. Ismét megnyitották a forgalomnak az Erdélyi Szigethegység Biharfüred és Kvadalaculj közti szelvényét, mely a téli időszakban le volt zárva. Hamarosan minden felhasználó számára elérhetővé válik a Kép a képben funkció YouTube-on. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A romániaiak 60%-a érzi azt, hogy rosszabbul él, mint egy évvel ezelőtt, és mindössze minden tizedik válaszadó számolt bejavulásról, derül ki az IRSZOP havi gazdasági felméréséből. A dokumentum általános pénzügyi szorongást rajzol meg, bár az előző hónaphoz képest az enyhülés néhány jele is megfigyelhető. A rövid távon pesszimisták aránya enyhén csökkent, 67%-ról 64%-ra. Hosszabb, 5 éves időtávban a társadalom szinte pontosan ketté oszlik, 37% javulást, míg 39% romlást vár, ami jól tükrözi az ország gazdasági jövőjével kapcsolatos mély bizonytalanságot. Az egyik legaggasztóbb fejlemény a munkaerőpiacon figyelhető meg, a dolgozók közel majd fele úgy érzi, állása veszélyben van, szerintük jelenleg nehéz lenne új munkahelyet találni. Az IRSZOP elemzői szerint az elbocsátástól való félelem és az alternatívák hiánya veszélyes kombináció, amely növelheti az eladósodottságot és a hitel visszafizetési problémákat. Ismét megnyitották a forgalomnak az Erdélyi Szigethegység Biharfüred és Kvadalaculj közti szelvényét, mely a téli időszakban le volt zárva, jelentette be Mircea Molan, a Bihar megyei tanácselnöke. Hozzátette, azt a részt, ahol földcsúszomlások veszélyeztették a közlekedést, a biztonság érdekében betondarabokkal határolták, illetve ott csak egy sávon engedélyezik a közlekedést. Ugyanakkor azt javasolják az autósoknak, hogy óvatosan közlekedjenek a környéken, és tartsák tiszteletben az ideiglenes jelzőtáblák utasításait. Az érintett szelvény hozzávetőleg 8 kilométerre található Biharfürettől. Hamarosan minden felhasználó számára elérhetővé válik a Kép a képben funkció YouTube-on, ezáltal egy videó lejátszása közben böngészhet tovább telefonján, vagy akár egy másik alkalmazást is elindíthat. Eddig csak a prémium tagok tudták élvezni ezt a megoldást, a következő hónapokban azonban érkezik egy frissítés, így már az ingyenes verziót használóknak is elérhetővé válik a fejlesztés. A videó lejátszási oldalán kell lefelé húzni az éppen aktuálisan futó videót, vagy megérinteni a home gombot. Ezután egy mini lejátszóban tovább folytatódik a videó, így tovább lehet böngészni, vagy akár egy másik alkalmazást indítani.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedv.

az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: somebody else.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradó. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre több vállalkozás függeszti fel tevékenységét, Bihar megye a harmadik az országos rangsorban. Július 1-től a nagyváradiak többet fizetnek a szemétszállításért. Rengeteg embert tett kíváncsivá a román adóhatóság online aukciós platformja. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Nőtt a tevékenységüket felfüggesztő vállalatok száma Romániában. Az év első három hónapjában több mint 5400 cég szüneteltette működését, adja hírül az Ager Press. Területi bontásban a legtöbb ilyen esetet Bukarestben, Kolozs és Bihar megyében jegyeztek. Nálunk 283 cég függesztette fel a tevékenységét az év első három hónapjában. Ágazati bontásban a leginkább érintett a nagy és kiskereskedelem, a gépjárműjavítás, valamint egyéb szolgáltatások, ugyanakkor a szakmai, tudományos és műszaki tevékenységek is kénytelenek voltak leállni. Nagyvárad helyi tanácsa jóváhagyta egyes hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjak módosítását. Az új díjszabások július 1-től lépnek majd életbe. Módosul a lakóházban élő természetes személyek számára a vegyes hulladék, illetve a tömbházakban élő lakosok esetében a vegyes, újrahasznosítható és biológiailag lebomló hulladék díjszabása. Az új tarifák tartalmazzák a gyűjtés, szállítás, a körforgásos gazdasági hozzájárulás és a lerakási díj költségeit. Az irányár vegyes hulladék esetében a családi házaknál 62,29 lej köbméteren tömbházaknál pedig 62,86 lej köbméterenként. A biológiailag lebomló hulladék begyűjtéséért a tömbházak esetében 39,67 lejt kell fizetnünk köbméterenként, ugyanitt az újrahasznosítható hulladékért 59,18 lejt. Rengeteg embert tett kíváncsivá a román adóhatóság online aukciós platformja. A weboldalon 4,7 millió látogatást regisztráltak, és összesen 1300 árverést tettek közzé, ezek közül pedig 86 tétel tényleges licitálási szakaszba került. A platformon olyan javakra lehet ajánlatot tenni, amelyeket különböző bűncselekmények miatt foglaltak le. Az oldalon ruhák, alkoholos italok, autók vagy akár ingatlanok is találhatók. Az egyik legnagyobb értékű tétel egy bukaresti háromszobás luxus lakás volt, amelynek induló ára több mint 1,6 millió lejre rúgott. Erre egy ajánlat is érkezett, amely elérte a kikiáltási árat. A második egy platinából készült svájci luxusóra, amelynek 84.700 lej volt az induló ára. A harmadik tétel pedig egy 1700 négyzetméteres külterületi mezőgazdasági telek volt, amelyre ugyan befizették a részvételi díjat, de ajánlat végül nem érkezett.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now!

0: Győr.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
2: Nincs baj, nincs haragban, senkivel.
3: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megéríthetjük az eget.
1: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Elfogadta a kormány azt a törvénytervezetet, amely megtiltja a külön nyugdíj és az állami fizetés egyidejű halmozását a közszférában. Ingyenes pszichológiai tanácsadásban részesülhetnek a Down-szindrómás vagy autizmussal élő gyermekek szülei vagy törvényes képviselői. Négyszeresére nőtt az asszálysújtott a terület Romániában. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Elfogadta a kormány azt a törvénytervezetet, amely megtiltja a külön nyugdíj és az állami fizetés egyidejű halmozását a közszférában. Drágos Puszláru ügyvívő munkaügyi miniszter szerint a szabályozás a külön nyugdíjban vagy katonai nyugdíjban részesülő közalkalmazottakra vonatkozik. Az érintettek két lehetőség közül választhatnak: tovább dolgoznak a közszférában, de munkaviszonyuk idejére elveszítik nyugdíjuk nem járulék alapú részének 85%-át, vagy visszavonulnak a közszférából és megkapják a teljes összegű külön nyugdíjat. A miniszter hangsúlyozta, hogy a törvénytervezet kizárólag a közszférára és a külön nyugdíjasokra vonatkozik. A magánszektorban továbbra is megengedett a nyugdíj és a fizetés halmozása, függetlenül attól, hogy milyen típusú nyugdíjról van szó. Ingyenes pszichológiai tanácsadásban részesülhetnek a Down-szindrómás vagy autizmussal élő gyermekek szülei vagy törvényes képviselői. Az erről szóló törvénymódosítást az államfő már ki is hirdette. A szolgáltatás teljes mértékben az egészségbiztosítási alapból térítik meg. A módosított egészségügyi törvény olyan országos gyógykezelési programokat irányoz elő, melyek célja a közegészségügyre jelentős hatást gyakorló betegségek specifikus kezelésének biztosítása. Kivétel ez alól a TBC, az AIDS, valamint a szerv szövet és sejtátültetés. De magában foglalja a Down-szindrómás vagy autista gyermekek szüleinek és gyámjainak nyújtott szakorvosi ellátást és pszichológiai tanácsadást, továbbá a palliatív ellátást és az autizmussal diagnosztizált személyek orvosi ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat. 156.703 négyzetkilométerre nőtt az aszály által érintett terület az Európai Unióban. A kiszáradás Romániában, Olaszországban, valamint Bulgáriában volt a legnagyobb mértékű, derült ki az Eurostat adataiból. Romániában több mint négyszeresére nőtt az aszály sújtott a terület. Az Eurostat rendszeresen értékeli az EU előrehaladását a fenntartható fejlődési célok elérése terén. Ez a szárazföldi ökoszisztémák védelmére, helyreállítására és fenntartható használatának előmozdítására összpontosít. Az előrehaladás mérésére használt egyik mutató az aszály által érintett területekre is kiterjed, és azokat a területeket jelzi, amelyeken a növénytermesztési időszakban jelentős talajnedvesség hiány lép fel.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! 6 óra 2 perc van, és ez ma a hét második napján is ugyanazt jelenti. Hát persze, hogy kezdetét veszi a Plusz FM ébresztő műsora a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, aki garantáltan itt lesz veletek ma is egészen 8 óráig, 7 órától már Balázs Anitával kiegészülve, akivel mindent megteszünk, hogy jól induljon a napotok. És persze, hogy könnyebb legyen az ébredés, ezúttal is a legjobb Plusz FM-es lágerek vannak segítségünkre. Most például Justy, Jack Style és John közös dalával indítunk. Érkezik a Turn the Lights Off.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez

Jó reggelt mindenkinek, ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, amiben ma a politikusokról fogok beszélgetni veletek, ugyanis soha nem látott politikai átrendeződés körvonalazódik, alig egy év alatt közel 30 új párt jelent meg a politikai palettán. A jelenség mögött a régi politikai elit iránti mély elégedetlenség áll, miközben a frissen alapított formációk jelentős részét éppen azok a politikusok vezetik, akik korábban a rendszer részei voltak. Ennek kapcsán érdekel, és nagyon, hogy szerintetek mennyire van esély egy új politikai erő megjelenésének Romániában. Jöhetnek a vélemények ezekre az elérhetőségeinkre, telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk 0734 17 22 22. Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, Plusz FM nagyváratként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak bíztatni tudok rá mindenkit, hogy tegyétek is az meg. Cserébe pedig szállítom most

Jó reggelt mindenkinek, 6 óra 15 perckor, ez itt a Reggeli Plusz a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a mikrofonnál Hosszú Sanyival. És persze itt vagytok velem ti is, köszi szépen nektek, és ha már itt vagytok, akkor beszélgessünk is egyet. Ma arra vagyok kíváncsi, hogy szerintetek mennyire van esély egy új politikai erő megjelenésének Romániában. Ugye az országban jelenleg valóban egy jelentős politikai átalakulás zajlik, amelynek a középpontjában a hagyományos pártok, mint a PSD Penele iránti bizalomvesztés és a radikális szuverenista erők felemelkedése áll. Bár folyamatosan alakulnak új formációk, az igazi áttörést eddig nem az új arcok, hanem a meglévő elégedetlenséget meglovagoló populista mozgalmak és a függetlenként fellépő szereplők érték el. A legutóbbi 2025-ös romániai elnökválasztáson ugye Nikos Ordán, Bukarest független főpolgármestere diadalmaskodott, ami azt jelenti, hogy a választók nyitottak a hagyományos pártstruktúrákon kívüli hitelesnek tartott szereplőkre. És hát ugye a szuverenista és nacionalista vonal élén a George Simion vezette AUR párttal is jelentősen megerősödött. Egyes 2026-os mérések szerint az AUR támogatottsága elérte a 35%-ot, amivel megkerülhetetlen tényezővé vált. Számos kispárt is megjelent, de ezek országos szintű áttörése a küszöbök és az erőforrás hiány miatt egyelőre korlátozott. Aztán persze sok új formációt korábbi politikusok vezetnek, ami táplálja a szkepticizmust. A kormánykoalíciók belső feszültségei és a gyakori válságok, mint a mostani is, inkább a populista szólamoknak kedveznek, mint sem a szakpolitikai alapú új kezdeményezéseknek. Na de érdekelne, hogy ti hogy látjátok, szerintetek mennyire van esélye egy új politikai erő megjelenésének Romániában? Én továbbra is adom nektek cserébe a legjobb zenéket.

Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt még mindig a Reggeli Plusz a mikrofonnál Hosszú Sanyival, aki ma arra kíváncsi, hogy szerintetek mennyire van esély egy új politikai erő megjelenésének Romániában. Nos, szerintem egy valóban új, tiszta múltú politikai erő megjelenésének esélye közepes, de a sikerhez nem is elég csupán a pártalapítás. Egyes elemzők szerint a román választópolgárok jelenleg inkább a rendszerellenes fellépést, legyen az nacionalista vagy technokrata független, értékelik, mint sem egy sokadik klasszikus pártstruktúrát. Az igazi változást hozó erőnek tehát a hitelességi válságot kellene áthidalnia egy olyan környezetben, ahol a dezinformáció és a külföldi befolyás jelentősen torzítják a versenyt. Na, érdekelne, hogy ti hogy látjátok, szerintetek mennyire van esély egy új politikai erő megjelenésének Romániában? Van kint amúgy a Plusz FM Nagyvárad Facebook oldalon is egy bejegyzés ebben a témában, amelyhez egy komment formájában is megírhatjátok a válaszaitokat. Én pedig természetesen addig is nyomatom nektek a legjobb

Daniel Mary belőle is Whale közös slágere, a Change szólt, és hát változások vannak folyamatban, jelen pillanatban is az időjárásban. Felmelegedés várható az egész országban a következő két hétben. A nappali hőmérséklet egyes térségekben eléri a 28 Celsius fokot, az éjszakai minimumok helyenként 12-13 fokig emelkednek. Május 6-a után pedig szinte naponta lehet záporokra számítani, derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat május 4 és 17-e közötti előrejelzéséből. Hát a ma hajnali előrejelzésből pedig az derül ki, hogy jelen pillanatban olyan 10 fok körül mérhetünk, napi maximumként pedig akár 27 fok fölött is fogunk, úgyhogy a hosszú távú előrejelzés az már ma rövid távon is abszolút megállja a helyét. Csapadékra ma még nem kell számítani, viszont már fronthatás sem fogja a szervezetünket terhelni. Nagyon enyhe lesz egyébként a légmozgás is, szóval egy gyönyörű szép napsütéses időnek nézünk ma is elébe. Az, hogy pedig jelen pillanatban milyen forgalmi fennakadásokkal nézhetünk elébe az utakon, még nem tudom, mert a közlekedést érintően nem küldtetek még infókat, úgyhogy arra hagyatkozom, ami ilyenkor általában szokott lenni, és ez nem más, mint hogy ezekben a percekben még könnyen járhatóak a város és a megye útjai. Persze, ha ti ezt másként tapasztaljátok, akkor jöhet róla jelzés, telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, szóval hívjatok, írjatok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig adom hozzá most is a legjobb dalokat. A háttérben már fel is csendült Chapel Roan 2020-as dala, szóljon akkor tőle a Pink Pony Club.

6 óra 40 perc van, ébresztő Nagyvárad, ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyi, valaki nem csak a legjobb zenéket, hanem a titeket érintő legfontosabb infókat is biztosítja. Például jó tudnotok, hogy a nagyváradi polgármesteri hivatal a nagyváradi vízművekkel közösen megkezdi a csatornafedelek cseréjét a Kolozsvári úton és az Averescu utcán. A mai napon kezdődő munkálatok során minden csatornafedelet önszintező aknafedlapokra serélnek, illetve újra aszfaltozzák ezek környékét. A Kolozsvári út külső sávjában kezdik meg most a munkálatokat. A csatornafedelek cseréjének ideje alatt a forgalmat az érintett szakaszon egy sávra korlátozzák, úgyhogy számítsatok ott fennakadásokra a zsúfoltabb időszakokban. A helyi közigazgatás képviselői azt javasolják a közlekedés résztvevőinek, hogy az érintett területeken körültekintően haladjanak és tartsák be a bevezetett ideiglenes jelzéseket. Ezekkel a munkálatokkal Nagyvárad polgármesteri hivatala folytatja a közúti infrastruktúra korszerűsítésére és a közlekedési feltételek javítására irányuló törekvéseit a városban. Én pedig folytatom akkor azon törekvéseinket, hogy kellemesebb legyen az ébredésetek. Érkezik is a Heaven, Avicii és Chris Martin közös előadásában.

készül pozitív dolgokat, én eleve nem értem már ott a dolgot, hogy ezekben az időkben, amiket élünk, miért kell megmondjanak dolgokat, vagy döntsenek az életünkről még mindig, míg az övékét csak jobbá teszik. Szerintem, ha a morális indexe helyre lenne téve mindenkinek, tisztelet a kivételnek, nem kellenének ezek az emberek. Aztán Talódi Zsuzsa is írt, mint ahogyan előttem is írták, kutyából nem lesz szalonna, valamint Dalos Aranka is kommentelt. Ezek az új pártocskák mind kapnak a közpénzből a működésükhöz támogatást, ezért nőnek ki, mint a gomba. Ők csak a saját pecsényéjüket sütögetik, a plebs meg csak pislog. Ha egy párt sem kapna semmilyen állami támogatást, csak a tagság által összedobott pénzből kellene gazdálkodjanak, akkor nem lenne ennyi párt sem. A másik kritérium pedig a minimum az érettségi diploma legyen, meg annak, aki be akar ülni a parlamentbe. De a lényeg, ezek sem az ország és a népessége javát nézik. Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, járnak viszonzásul most is a legjobb dalok, és tudjátok, jár még nektek egy óra a reggeliből is. Érkezik ide a stúdióba hamarosan hozzám Anita, és akkor fogunk még többek között eme téma kapcsán is beszélgetéseket folytatni, de addig is akkor a legkiválóbb slágerek fognak nektek szólni. Most például egy címében is tökéletes érkezik a One Direction előadásában még 2015-ből. I might never be knight in shining armor. I might never be the one you take home to mother.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

0: magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Ilja Balozsán élesen bírálta a hidroelektrikát, amiért a vállalat a lakossági árak csökkentése helyett a bónuszok osztogatását választotta. Azok, akik lakóhelyi parkolóhelyen rendelkeznek, legkésőbb június 10-éig kötelesek frissíteni szerződéses adataikat a város digitális parkolási platformján. Figyelmeztet a nagyváradi polgármesteri hivatal. A romániai munkavállalók fele úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia rendkívül hasznos eszköz, amely megkönnyíti a munkát. Ugyanakkor kétharmaduk attól tart, hogy túlzott függőséget okoz. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ilja Balozsán élesen bírálta a hidroelektrikát, amiért a vállalat inkább nyereséget termelt és a magas fizetések mellett 150-180 ezer eurós teljesítménybónuszokat fizetett, ahelyett, hogy beruházásokat hajtott volna végre. Amikor a hidroelektrika a rövid távú nyereséget és a bónuszokat választja a stratégiai beruházások helyett, nem csak a vállalat veszít, hanem mindenekelőtt a fogyasztó, aki végül sokkal drágább energiát fizet, mint amennyi indokolt. Ha minden duzzasztógát mellé energiatároló akkumulátorokat telepített volna úgy, hogy a déli órákban megtermelt teljes mennyiséget eltárolják, majd este betáplálják, az nagyobb nyereséget jelent a hidroelektrikának, és akár 30%-kal alacsonyabb árakat a lakosságnak, állította a miniszterelnök. A nagyváradi polgármesteri hivatal arra figyelmezteti a lakosságot, hogy azok, akik lakóhelyi parkolóhelyen rendelkeznek, legkésőbb június 10-éig kötelesek frissíteni szerződéses adataikat a város digitális parkolási platformján. Az intézkedés célja a nyilvántartások pontosítása és a parkolóhelyek használatának átláthatóbbá tétele. A parkolóhely megtartásához három fontos lépést kell elvégezni. Elsőként azoknak, akik még nem rendelkeznek felhasználói fiókkal, regisztrálniuk kell az önkormányzat online felületén. A második lépés a meglévő adatok ellenőrzése és frissítése. A harmadik pedig az azonosító tábla kihelyezése a parkolóhelyen. A romániai munkavállalók fele úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia rendkívül hasznos eszköz, amely megkönnyíti a munkát. Ugyanakkor kétharmaduk attól tart, hogy túlzott függőséget okoz. Ez derült ki egy friss kutatásból, amelyet az Azure Press ismertetett. Ugyanakkor sokan nem értenek egyet azzal, hogy az AI-t érzelmek, motiváció vagy pszichológiai állapot értékelésére használják. Ők úgy vélik, hogy az emberi kapcsolatok és a csapat dinamikák alakításában nem kellene szerepet vállalnia a mesterséges intelligenciának. Ami pedig a digitális túlterhelést illeti, a megkérdezettek szerint szükség van technológiamentes, kifejezetten emberi interakcióra szánt terekre is.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Tiszta égbolt és ragyogó napsütés, ez jellemzi a mai napunkat is. Természetesen ezúttal is csapadék nélkül és már-már nyári a hőfokokkal. Jelenleg is már 10 fok környékén mozog a hőmérséklet, és a napi maximum pedig akár a 27 fokot is meghaladhatja elhanyagolható mértékű légmozgás mellett is. Fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Ezekben a percekben még gond nélkül el lehet jutni a város bármely pontjába, de ha láttok valamilyen közúti akadályt, akkor ne habozzatok, hanem hívjatok minket a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, vagy írjatok nekünk a 0734 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számunkra. Jó utat mindenkinek!
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz, a mikrofonnál 8 óráig. Balázs Anitával
3: és Hosszú Sanyival. Május 5-e, kedd van. Isten éltesse Györgyi és Irén nevű hallgatóinkat, valamint a szülinaposokat és az évfordulósokat is, mindazokat, akik számára valamilyen okból jeles nap a mai. Na és persze mindenkit arra biztatunk, hogy a mai napon is maradjatok velünk és munkatársainkkal a Plusz FM hullámhosszán.
2: Így van, köszöntjük most is akkor az ünnepelteket a legjobb zenékkel, de emellett érdekes témákat is fogunk boncolgatni a következő egy órában, úgyhogy maradjatok velünk, a legnagyobb Plusz FM-es slágerek után mi is érkezünk.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Jó reggelt mindenkinek, ez itt a Reggeli Plusz, a mikrofonoknál Balázs Anitával.
1: És Hosszú Sanyival.
0: És persze érdekesebbnél érdekesebb témákkal.
1: Érdekes hírrel kezdünk, ugyanis soha nem látott politikai átrendeződés körvonalazódik. Alig egy év alatt közel 30 új párt jelent meg a politikai palettán. A jelenség mögött a régi politikai elit iránti mély elégedetlenség áll, miközben a frissen alapított formációk jelentős részét éppen azok a politikusok vezetik, akik korábban a rendszer részei voltak. A legújabb formációk egyike a Románok Romániája párt, amelyet március 2-án jegyzett be a bukaresti törvényszék. A pártot két ismert bukaresti politikus, Marian Vangelie, az 5. kerület volt polgármestere, és Dan Tudorache, az 1. kerület korábbi polgármestere alapította. Mindketten korábban a PSD politikusai voltak. Az új pártok megjelenése azonban nem egyedi jelenség. A román bírósági portál adatai szerint 2026 elején több új politikai szervezet bejegyzése van folyamatban. Köztük a Jövő Szövetsége párt, a Románia Stratégiája Szövetség, az ACT párt vagy az Infinit párt. A román politikai pártok nyilvántartásában jelenleg már több mint 380 szervezet szerepel.
0: Aztán.
1: Az elmúlt 4 évben annyi párt jött létre, mint a rendszerváltás utáni első 3 évtizedben összesen.
0: Hű, kedvet kaptak a bizniszhez.
1: Mindenki meg akarja váltani a világot.
0: Igen, gondolod? Nem meggazdagodni akart? Egyébként... Nekem mindig ez a félelmem, tudod, ilyenkor. De hát na, én rossz vagyok ebből a szempontból, vagy legalábbis pessimista, ha a politikára vetítjük le a dolgot, mert alapvetően optimista vagyok az életemben, de egyébként a politikát tekintve egyre pessimistább vagyok. Uh-huh. Tehát, hogy még ha volt is olyan valamikor a múltban, hogy valaki úgy kezdett el politizálni, hogy valóban, ha nem is az egész világot akarta megváltani, de legalább az ő saját választó kerületében jobb életet akart teremteni, vagy akár a saját pártján keresztül országos szinten próbálta javítani a helyzetet, valahogy azt látom, hogy bedarálja őket a rendszer. Tehát, hogy eljutsz egy bizonyos szintig, és akkor utána már nyilván meg is változik a közeg, amiben mozogsz, tehát ugye nap mint nap, ugye ezek között, az emberek között vagy, ugye, és a politika az nem egy szép dolog, tehát hogy bárki bármit mond, ott azért hát nem annyira happy az élet.
1: És hogy arra gondolsz, hogy anyagi megfontolásból jött létre ennyi párt, hogy mindenki szeretné a saját...
0: Ez is eszembe jutott, igen.
1: A saját kis hasznát lefölözni?
0: Persze.
1: Hát azért nem tudom, a 380 között csak van talán egy-két olyan, akinek más céljai vannak, viszont ezzel az a baj szerintem, hogy ők meg annyira kicsik már párt szintjén, hogy soha nem fognak oda kerülni, hogy annyi szavazatot kapjanak, hogy akár valamilyen nagyobb horderejű ügyet tudjanak vinni, bejussanak a parlamentbe, kormányt alakítani, stb.
0: Igen,
1: egyébként épp a napokban olvastam, hogy ezek között van két magyar párt is. Úgyhogy ez is egy friss info, hogy magyar pártok is alakulnak.
0: Van egyébként, igen, most volt ugye az egyik legnagyobb erdélyi Tisza aktivista is ugye arra azt fontolgatja, hogy akkor egy saját pártot alapít, és akkor megindul egy új magyar párt majd, de ezek szerint akkor több új magyar párt is lesz.
1: Igen, úgy néz ki. Hát lehet, hogy kedvet kaptak így a magyarországi választások után a
0: nyilván ez helyi, egy motiváció. Persze. Arra. Ugyanakkor meg azért az egy összetettebb helyzet szerintem, szóval nem biztos, hogy abból kellene mérható következtetéseket levonni. Minden esetre én szeretném, hogyha ez úgy működne, hogy itt valóban azért jönnének létre ezek a szövetségek, hogy valóban tudjanak változtatni a jelenlegi helyzeten, de sok esetben már azt látom, hogy nem is nagyon vannak tisztában az, hogy mind kellene változtatni. Nekik van egy elképzelésük, hogy igen, legyen jobb az emberek élete, de amikor oda jutnak és megtapasztalják, hogy milyen más egyéb tényezők vannak, milyen folyamatok zajlanak egy ország irányításába, akkor azért ott sokan elvéreznek ám.
1: Hát igen, azért az egy összetettebb történet.
0: Hogyne.
1: Hangzatos jelszavakkal, meg címszavakkal kampányolni, hanem utána gyakorlatba ültetni, az már egy más kérdés. De egyébként a változás igénye a társadalom szinte minden rétegében megfigyelhető, ugyanis egy felmérés szerint a 30 év alatti fiatalok 64%-a, a magánszektorban dolgozók 60%-a és a 30-44 éves korosztály 57%-a támogatná egy új politikai erő megjelenését. Még a jelenlegi parlamenti pártok szavazói között is jelentős az elpártolás, a PSD támogatóinak 38%-a, a PNR szavazóinak 44%-a, az USZERE híveinek fele, míg az AUR szavazóinak, képzeld el, 60%-a is nyitott lenne egy új politikai alternatívára, úgyhogy ha valaki ügyesen kampányol a következő egy-két évben, akkor még akár labdába is rúghat.
0: Van merítés ezek
1: igen,
0: szerint.
1: Igen, mert tehát tényleg úgy tűnik, hogy az embereknek elegük van a jelenlegi kormányzásból és a jelenlegi politikai pártok munkájából.
0: Igen, ezt abszolút.
1: Ez megérthető.
0: Érthető.
1: Igen.
0: Látjuk mi, nekünk is elegünk
1: látjuk
0: van.
1: Látjuk mi is, ugye, hogy mi a helyzet.
0: Mindig az a kérdés, hogy aki jön.
1: Hogy mennyivel lesz jobb. Helyett,
0: hogy mennyivel lesz jobb, és hogy mennyivel, mennyire valóban az a célja, tudod, megint csak arra tudom visszavezetni, ugye ezt a, van egy ilyen félelmem, hogy
1: igen, hát nem. A változtatás az ugye mindig két élő fegyver, tehát igen. Nem tudhatod előre, hogy jót vagy rosszat hoz, de igen. Szükséges igen, a változás igen. Bizonyos igen. Időközönként.
0: Nem beszélve arról, hogy hát vannak azért még itt olyan erőterek, országon kívülről is azért, hogy szeretnek bele-bele szólogatni nekünk, hogy miként és hogyan kellene, hogy éljünk meg, hogy hogyan kellene alakulni a sorsunknak. Szóval ez azért nagyon nehéz, mert akkor, amikor már eljutsz ugye a legmagasabb szintekre, akkor ott tudatosodhat az is benned, hogy még ettől is van föntebb, és valójában ugye, akik ugye inkább a háttérben meghúzódva, nemzetközi szintű gazdasági szereplőként például, hogy szépen fogalmazzak, próbálják ugye mozgatni a háttérben a szálakat, meg ugye befolyásolni politikai döntéseket. Ott azért hát nem annyira egyszerű az élet. De drukkolunk ezeknek, hogy sikerüljön felnőniük a feladathoz, és jobbá tudják tenni az életünket, mert mi is próbáljuk folyamatosan jobbá tenni a hallgatóink napjait. Elsősorban a legjobb zenékkel, úgyhogy akkor most megint azok érkeznek.
2: Jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz, a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvence.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Egy pohár jó bor, a körös part fényei és light jazz dallamok. A borparton kiváló borászatok és élő zene vár, ahol a jó borok mellett a beszélgetések is könnyedén folynak. Május 15-e és 17-e között fedezd fel az érmelléki borokat, és idén egy különleges újdonságot is. Először csatlakozik hozzánk a Kincses Pince Vándor Borfesztivál, amely a Kárpát-medence legjavát hozza el a körös partra. Éld át a pillanatot, mert nálunk minden cseppnek története van. Ez a közös pont. Részletekért látogass el a www.festumveredinum.ro oldalra.
0: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
1: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra, nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
0: Illia Balozsán élesen bírálta a hidroelektrikát, amiért a vállalat a lakossági árak csökkentése helyett a bónuszok osztogatását választotta. Azok, akik lakóhelyi parkolóhelyen rendelkeznek, legkésőbb június 10-ig kötelesek frissíteni szerződéses adataikat a város digitális parkolási platformján. Figyelmeztet a nagyváradi polgármesteri hivatal. A romániai munkavállalók fele úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia rendkívül hasznos eszköz, amely megkönnyíti a munkát. Ugyanakkor kétharmaduk attól tart, hogy túlzott függőséget okoz. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Illia Balozsán élesen bírálta a hidroelektrikát, amiért a vállalat inkább nyereséget termelt és a magas fizetések mellett 150-180 ezer eurós teljesítménybónuszokat fizetett, ahelyett, hogy beruházásokat hajtott volna végre. Amikor a hidroelektrika a rövid távú nyereséget és a bónuszokat választja a stratégiai beruházások helyett, nem csak a vállalat veszít, hanem mindenekelőtt a fogyasztó, aki végül sokkal drágább energiát fizet, mint amennyi indokolt. Ha minden duzzasztógát mellé energiatároló akkumulátorokat telepített volna úgy, hogy a déli órákban megtermelt teljes mennyiséget eltárolják, majd este betáplálják, az nagyobb nyereséget jelent a hidroelektrikának, és akár 30%-kal alacsonyabb árakat a lakosságnak, állította a miniszterelnök. A nagyváradi polgármesteri hivatal arra figyelmezteti a lakosságot, hogy azok, akik lakóhelyi parkolóhelyen rendelkeznek, legkésőbb június 10-ig kötelesek frissíteni szerződéses adataikat a város digitális parkolási platformján. Az intézkedés célja a nyilvántartások pontosítása és a parkolóhelyek használatának átláthatóbbá tétele. A parkolóhely megtartásához három fontos lépést kell elvégezni. Elsőként azoknak, akik még nem rendelkeznek felhasználói fiókkal, regisztrálniuk kell az önkormányzat online felületén. A második lépés a meglévő adatok ellenőrzése és frissítése. A harmadik pedig az azonosító tábla kihelyezése a parkolóhelyen. A romániai munkavállalók fele úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia rendkívül hasznos eszköz, amely megkönnyíti a munkát. Ugyanakkor kétharmaduk attól tart, hogy túlzott függőséget okoz. Ez derült ki egy friss kutatásból, amelyet az Azure Press ismertetett. Ugyanakkor sokan nem értenek egyet azzal, hogy az AI-t érzelmek, motiváció vagy pszichológiai állapot értékelésére használják. Ők úgy vélik, hogy az emberi kapcsolatok és a csapat dinamikák alakításában nem kellene szerepet vállalnia a mesterséges intelligenciának. Ami pedig a digitális túlterhelést illeti, a megkérdezettek szerint szükség van technológiamentes, kifejezetten emberi interakcióra szánt terekre is.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
3: Tiszta égbolt és ragyogó napsütés, ez jellemzi a mai napunkat is. Természetesen ezúttal is csapadék nélkül és már-már nyári a hőfokokkal. Jelenleg is már 10 fok környékén mozog a hőmérséklet, és a napi maximum pedig akár a 27 fokot is meghaladhatja, elhanyagolható mértékű légmozgás mellett is. Fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Közlekedési információk.
3: Folyamatosan erősödik a forgalom a város és a megye útjain, beindult az élet, így már most tolódásra kell számítani szakaszonként a városba bevezető utakon. A kolozsvári, aradi, borsi, illetve a püspöki úton, a nagyobb sugárutakon is a megszokottnál többet kell várni a jelzőlámpáknál és a körforgalmaknál, úgyhogy kitartást mindenkinek.
2: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
3: Megyünk is tovább a legjobb zenékkel és további érdekességekkel.
4: Szóval tartsatok velünk itt a Reggeli Pluszban, mert nem csak a legjobb slágereket hozzuk, hanem hamarosan arról is beszélünk, hogy elkötelezettek a romániai munkavállalók. Maradjatok a Pluszon, már is érkezünk.
2: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz, a

0: slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradó. Ez a Plusz FM.
1: Yes. Open, come on. Yeah, Martinez, you ready, girl?

0: Plusz mikrofonjainál Balázs Anita
1: és Hosszú Sanyi,
0: akik nem csak a legjobb zenéket adják, hanem a titeket leginkább érintő témákat is boncolgatják.
1: Románia az európai országok élvonalában található a munkavállalói elkötelezettség tekintetében 31%-os szinttel. Az adatok olyan időszakban érkeznek, amikor globális szinten csökken a munkavállalók érdeklődése a munkahelyük irányt. Az arány mindössze 20%, ami 2020 óta a legalacsonyabb szint. Ugyanakkor Európa immár 6. egymást követő évben a legalacsonyabb elkötelezettségi szinten rendelkező régió, annak ellenére, hogy az alkalmazottak kevesebb stresszről számolnak be, mint az Egyesült Államokban és Kanadában dolgozók. A felmérés szerint a motiváció csökkenése jelentős hatással lehet a globális gazdaságra, a veszteségek akár a világgazdaság GDP-jének 9%-át is elérhetik. Románia viszont azon európai országok közé tartozik, ahol a legmagasabb a munkavállalói elkötelezettség szintje, egy olyan globális környezetben, ahol a motiváció és a munkahelyhez való kötődés csökken. Az adatok szerint a romániai alkalmazottak 31%-a elkötelezett a munkája iránt, amivel az ország az európai élmezőnybe tartozik, Albánia, Svédország és Málta mellett.
0: Azt a mindenit. Hát van valami, amiben akkor az élbolyban vagyunk ismételten, és ez olyan érdekes amúgy, hogy pont így a munka frontján, vagy legalábbis, hogy a dolgozói elégedettség az ezek szerint ilyen magas lenne az országban.
1: Nem én lehet, másképp hogy ez gondolom.
0: Is, nem lehet, hogy ez is terület függő, tehát hogy vannak ugye a nagyobb városok, és Bukarest meg Kolozsvár, ahol így van, ahol magasabbak a fizetések is. Akkor ott lehet, hogy motiváltabbak a dolgozók. De szerintem az országra levetítve ezt én nem érzem azért ennyire pozitívnak.
1: Szerintem sokkal egyszerűbb a történet.
0: Na tessék, végre megtudom. Ma is tanulhatok valamit. Na figyelek. Na,
1: én azt gondolom, hogy egyszerűen az emberek javarésze félti a munkahelyét.
0: Aha. Oké, okay, és akkor...
1: És nem elégedetlenkedik azért, mert nem akar állás nélkül maradni.
0: Jogos, igen.
1: De sajnos, igen, én ennyire szürkének látom a valóságot.
0: Igen. Valami jobbat
1: ezzel
0: vártam egyébként.
1: Bocsánat, ne haragudj, de hogy nem tudtam jobbat mondani, de én tényleg így ez látom, hogy az emberek nem nagyon merik kockára tenni azt, hogy ők esetleg az elégedetlenkedésüknek hangot adva elveszítsék a munkahelyüket, aha, mert hogy nem annyira egyszerű azért manapság jól fizető munkahelyet találni, és akkor inkább meghúzzák magukat adott esetben, mint hogy valami miatt problémázzanak.
0: Uh-huh. Vagy egyszerűen csak arról van szó, hogy félnek a változástól, félnek munkahelyet persze, váltani, persze, mert azt gondolják, hogy egyrészt azt gondolják, hogy nem találnának mást, másrészt meg azt gondolják, hogy ha találnának is, ott lehet, hogy rosszabb lenne, és akkor inkább nem kockáztatnak.
1: Hát főképp ugye a kor előre haladtával azért már nem annyira egyszerű 40 év fölött mondjuk 45-50-60 évesen még egy új munkahelyet találni magadnak, vagy váltani, tehát persze, hogy máshol persze megpróbálni labdába rúgni. Úgyhogy ez a 31%, ez lehet, hogy éppen tényleg ez a réteg, akik már egy kicsit idősebbek, és már inkább a biztosra mennek, úgyhogy inkább nem elégedetlenkednek. Mert a fiatalok igen, nyilván ők azért másképp gondolkodnak, vagy jobban hangot adnak annak, ha valami nem tetszik, de azért nekem nagyon az a benyomásom, hogy ez a 31% ezt akarja elsősorban.
0: Tehát, hogy igazából a valós helyzetet azt nem tudjuk meg, amiatt, mert ugye az
1: de lehet, hogy én látom rosszul, tehát hogy nem biztos, hogy ez a 31% ez tényleg emiatt van, amit hát, én
0: logikusnak
1: mondok,
0: tűnik, amit mondasz.
1: Nekem amúgy valahogy ez tűnik logikusnak, igen.
0: Uh-huh. De az is tény egyébként, hogy ahogy ugye most már az elmondhatjuk, hogy valahol jóléti társadalomban élünk, uh-huh, és ugye minden viszonyítás kérdése.
1: Persze.
0: Tehát hozzászoktunk kvázi egy szinthez, és akkor nyilván abból már lentebb adni, abból sokkal nehezebb, mert
1: persze,
0: vannak például ugye az ázsiai térségben azért olyan országok, vagy akár India, meg olyan munkakörök, ahol hát ott aztán tényleg nem lehet azt mondani, hogy milyen magas lenne uh-huh az elégedettség, de mégis valahol szó nélkül végzik a munkájukat az emberek, pontosan ebből adódóan. No, hát minden esetre mi szeretnénk egy kicsit jobb kedvre deríteni benneteket, adni egy kis plusz löketet a napi feladataitokhoz, és akkor ezt most is a legnagyobb sláger

0: a hajt.
1: Na hát ennyi volt már a reggeli plusz Anitával és Sanyival, akik most elbúcsúznak, mi mentünk is, viszont ti feltétlenül maradjatok, mert a Plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet, rögtön utánunk jön is Szegedi Mária.
2: Valamint 15 órától jelentkezik Keserű Tomi is, aki szintén elhozza nektek a legjobb zenéket, majd 20 órakor berobog az a bizonyos zenevonat is. Mi köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok, az elmúlt két órában Hosszú Sanyit
1: és Balázs Anitát hallottátok, holnap pedig megint fogjátok, mert lesz ismét reggeli 6-tól 8-ig.
2: Így van, úgyhogy ha tehetitek, tartsatok velünk szerdán is, hiszen friss hírekkel és a legjobb dalokkal érkezünk. Vigyázzatok magatokra, legyen szép a napotok!
1: És persze jó rádiózást kívánunk!
3: Itt a Plusz FM. Reklám.
4: Nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
5: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
6: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók, szakértelem, bizalom.
7: Az életed pillanatok gyűjteménye. Pillanatok, amelyeket bármikor elveszíthetsz. Mivel nem diagnosztizálják őket időben, a szív- és érrendszeri betegségek Romániában az elhalálozások első számú kiváltó tényezői. Vegyél részt a Dr. Max alapítvány által szervezett Caravana pentru Grija keretén belüli ingyenes szív- és érrendszeri szűrővizsgálaton május 9 és 11-e között a nagyváradi Rogerius Kauflandban a Borsulói út 6 szám alatt. Részletek a fundacia.drmax.ro oldalon.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Illyé Balozsán élesen bírálta a Hidroelektrikát, amiért a vállalat a lakossági árak csökkentése helyett a bónuszok osztogatását választotta. Azok, akik lakóhelyi parkolóhelyen rendelkeznek, legkésőbb június 10-ig kötelesek frissíteni szerződéses adataikat a város digitális parkolási platformján, figyelmeztet a nagyváradi polgármesteri hivatal. A romániai munkavállalók fele úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia rendkívül hasznos eszköz, amely megkönnyíti a munkát. Ugyanakkor kétharmaduk attól tart, hogy túlzott függőséget okoz. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Illyé Balozsán élesen bírálta a Hidroelektrikát, amiért a vállalat inkább nyereséget termelt és a magas fizetések mellett 150-180 ezer eurós teljesítménybónuszokat fizetett, ahelyett, hogy beruházásokat hajtott volna végre. Amikor a Hidroelektrika a rövid távú nyereséget és a bónuszokat választja a stratégiai beruházások helyett, nem csak a vállalat veszít, hanem mindenek előtt a fogyasztó, aki végül sokkal drágább energiát fizet, mint amennyi indokolt. Ha minden duzzasztógát mellé energiatároló akkumulátorokat telepített volna úgy, hogy a déli órák megtermelt teljes mennyiséget eltárolják, majd este betáplálják, az nagyobb nyereséget jelent a Hidroelektrikának, és akár 30%-kal alacsonyabb árakat a lakosságnak, állította a miniszterelnök. A nagyváradi polgármesteri hivatal arra figyelmezteti a lakosságot, hogy azok, akik lakóhelyi parkolóhelyen rendelkeznek, legkésőbb június 10-ig kötelesek frissíteni szerződéses adataikat a város digitális parkolási platformján. Az intézkedés célja a nyilvántartások pontosítása és a parkolóhelyek használatának átláthatóbbá tétele. A parkolóhely megtartásához 3 fontos lépést kell elvégezni. Elsőként azoknak, akik még nem rendelkeznek felhasználói fiókkal, regisztrálniuk kell az önkormányzat online felületén. A második lépés a meglévő adatok ellenőrzése és frissítése. A harmadik pedig az azonosító tábla kihelyezése a parkolóhelyen. A romániai munkavállalók fele úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia rendkívül hasznos eszköz, amely megkönnyíti a munkát. Ugyanakkor kétharmaduk attól tart, hogy túlzott függőséget okoz. Ez derült ki egy friss kutatásból, amelyet az Azure Press ismertetett. Ugyanakkor sokan nem értenek egyet azzal, hogy az AI-t érzelmek, motiváció vagy pszichológiai állapot értékelésére használják. Ők úgy vélik, hogy az emberi kapcsolatok és a csapat dinamikák alakításában nem kellene szerepet vállalnia a mesterséges intelligenciának. Ami pedig a digitális túlterhelést illeti, a megkérdezettek szerint szükség van technológiamentes, kifejezetten emberi interakcióra szánt terekre is.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Igazán kellemes időjárásunk lesz a mai nap folyamán, sőt, mondhatni meleg lesz. 27-28 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 12 fokra hűl vissza a levegő. Holnap is hasonló értékeket mérhetünk majd, némi változásra csütörtöktől számíthatunk. Csapadék is érkezik, illetve a hőmérséklet is visszaesik, 22-23 fok köré.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentés a Viva Csibei és takarmányboltok támogatták. Plusz FM közlekedési információk.
2: Május 15-ig le van zárva a forgalom elől a William Shakespeare utca egy része a szennyvíz és csapadék vízhálózat cseréje miatt. A korlátozás pontosan a Splájul-Krisáné és a Pojenice utca közötti szakaszon van érvényben. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
3: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Jó reggelt, Nagyváradi, a környékbeliek 2026. május 5-e, a 89,6-on pedig elstartol a keddi előtti plusz. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, én Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig itt vagyok veletek, állok rendelkezésetekre, érkezem helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és a legszuperebb slágerénkkel természetesen. Kezdésnek már itt is van az Airi Mafia és a Mellettem című daluk. Jó utat, jó rádiózást, ha pedig munkából hallgattok bennünket, akkor kitartást, jó munkát kívánok mindenkinek, hatalmas ölelés!
3: Slágerek, magyar kedvencek, nagy vár.

slágerek és a bennünket érintő leghasznosabb információk itt, a Plusz FM délelőtti adásában. A melegebb idő beköszöntével a nagyváradi hőszolgáltató egy hét után ismét lezárta az idei fűtési szezont. A döntést az elmúlt napok egyre magasabb hőmérséklete és a következő időszakra ígért további felmelegedés indokolja. Leállították tegnap a fűtést minden olyan lakásban és intézményben, amelyek a nagyváradi és szentmártoni távhőrendszerhez tartoznak. A rendszer ezt követően kizárólag a használati melegvíz biztosításáért marad működésben. A szolgáltató pedig azt javasolja a lakóközösségeknek, hogy a nyári időszakot használják ki a fűtési rendszerek átvizsgálására és a szükséges javítások elvégzésére. A lakosság számára a szolgáltató pedig több elérhetőséget is biztosít további információk vagy kérdések esetére. Hívhatjátok a Dispatcher központot a 0800 070 800-as zöld számon, amely minden hálózatból ingyenesen hívható, illetve a 02 59 467 577-es számon.

Tesztele szólt nekünk itt, 89,6-on a kedd délelőtti pluszban, 8 óra 18 perc. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, remélem jól vagytok, én egy újabb helyi infóval érkeztem, ugyanis a Nagyváradi Önkormányzat több városfejlesztési projekt előkészítésére különítette forrásokat. Három beruházás műszaki gazdasági dokumentációjának elkészítését támogatják, köztük a Rogérius negyed átfogó átalakítását és a Szilvás Szabadstrand rendezését, valamint az Emmanuel templom közelében lévő közlekedési csomópont átalakítását. A Rogérius negyedben az a cél, hogy a jelenleg sok helyen kihasználatlan vagy elhanyagolt területeket vonzó, jól használható városi terek kialakítsák. Kiemelt figyelmet kap a gyalogos és kerékpáros közlekedés fejlesztése. Itt egy folyamatos, biztonságos útvonalat hoznának létre a folyó mentén. Emellett növelnék a zöld felületek arányát, és új rekreációs zónákat alakítanának ki. A fejlesztések részeként korszerű utcabútorokat helyeznének ki, és energiahatékony közvilágítást építenének ki. Fontos cél az átmenő autóforgalom csökkentése is. Egy átgondoltabb úthálózattal mérsékelnék a lakóvezeteken áthaladó forgalmat, miközben a parkolási gondokat is kezelnék. A járdákat felszabadítanák a parkolóautók alól, de a lakók számára továbbra is biztosítanák a közeli parkolóhelyeket. A projekt része a tömbházak integrált felújítása is, vagyis az épületeket és környezetüket egységes koncepció mentén korszerűsítenék. A beruházások hosszabb távon jelentősen javíthatják a városrész arculatát és élhetőségét. Ez a terv tehát a Rogérius negyedben.

0: Ezen pedig fél időhöz érkeztünk, itt a Plusz FM kedd délelőtti adásában. Nagyváradi a környékbeliek érkeznek a bennünket leginkább érintő hírek. A folytatásban Ábrahám Miklós kollégám veszi át a mikrofont, aki többek között beszámol nekünk arról, hogy alaposan megemelkedett a legolcsóbb új autóért kifizetendő összeg Romániában. Maradjatok velünk a részletekért, érdemes lesz, én pedig a hírek után jövök a legszuperebb slágereinkkel. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Képzelj el egy világot, ahol a zene, a kultúra, a hagyományok és a gasztronómia találkozik. Május 3-a és 17-e között a Festum Varadinum rendezvénysorozaton fergeteges koncertek, izgalmas kiállítások, könyvbemutatók, majális és a Borpart vár rád Nagyváradon. A részletekért kövess minket Facebookon, vagy látogass el a www.festumvaradinum.ro oldalra.
2: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez, és elősegíti a baktériumok kiköszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Mire jó egy Bosch fúrógép a Dedeman kínálatából? Egy kutyaház építéshez Bobikának? Vagy akár egy utazás a tengerpartra? Vásárolj minimum 100 leértékben Bosch termékeket az elektromos szerszámok, tartozékok és kertészeti termékek kategóriájából a Dedeman alkalmazásban, és megnyerheted az új Renault Clio-t vagy egy 500 lejes Dedeman ajándékkártyát. Részletek a kampanibosch.pro oldalon. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
4: Étel után puffadás, kell nekem egy változás, nem használok autót, ebéd után sétálok, vitamin adagom szép, mérek ásványt, fehérjét, saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású kebene enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
5: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
6: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Rinxil HA gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Axilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Rinxil HA féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer Xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék.
7: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Súlyos árat fizetnek az állampolgárok a halogatott állami reformokért. A Rogérius negyed átalakítása és a Szilvás rendezése is szerepel azok között a projektek között, amelyek előkészítésére már most pénzt különített el a nagyváradi önkormányzat. Romániában alaposan megemelkedett a legolcsóbb új autóért kifizetendő összeg. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia sikeresen felszabadított 350,7 millió eurót az uniós helyreállítási források harmadik eddig befagyasztott részéből. Ugyanakkor 458,7 millió eurót végleg elveszít a korábbi években késve, hiányosan vagy hibásan végrehajtott reformok miatt. jelentette be Facebook oldalán Drágos Puszláró, beruházási és európai projektekért felelős miniszter. A helyreállítási tervhez kapcsolódó harmadik kifizetési kérelmet Románia még 2023-ban nyújtotta be. Az Európai Bizottság pedig 2025-ben döntött egyes összegek részleges felfüggesztéséről, mivel több reformot nem teljesítettek megfelelően. Emlékeztetett bejegyzésében a tárca vezető. A Roérius negyed átalakítása és a szilvás rendezése is szerepel azok között a projektek között, amelyek előkészítésére már most pénzt különített el a nagyváradi önkormányzat. A Roérius negyedre vonatkozó terv egy átfogó városrehabilitációs elképzelés. A Sebes-Körös jobb partjának rendezése is a projekt része. Az érintett szakasz a Szobáta és a Dencsus János híd között található. A cél, hogy a jelenleg elhanyagolt részek egy jól használható, vonzó városi térré alakuljanak át. A hasonló projekt a szilvás szabad strand infrastruktúrájának a kialakítása, illetve korszerűsítése. Ennek részeként a szabad strand is megújul, ami részben homokos, részben füves felületeken várja majd a látogatókat. Romániában alaposan megemelkedett a legolcsóbb új autóért kifizetendő összeg. Miközben 2024. decemberében 11.305 euróért lehetett megvásárolni a legolcsóbb új autót, mára ez az összeg csak nem 15.000 euróra emelkedett. Derül ki a Gadget.ro portál kutatásából. A korábbi lista vezető a Mitsubishi Space Star volt, amelyet ma már nem forgalmaznak Romániában. Ugyanakkor immár nem lehet támogatást szerezni a roncsautó programok révén sem. Így jelenleg a legolcsóbb új autó a Dacia Logan. Az Essential felszereltségű Arctic White színben forgalmazott gépkocsi 14.950 euróba kerül.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Igazán kellemes időjárásunk lesz a mai nap folyamán, sőt, mondhatni meleg lesz. 27-28 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban, északára pedig 12 fokra hűl vissza a levegő. Holnap is hasonló értékeket mérhetünk majd, némi változásra csütörtöktől számíthatunk. Csapadék is érkezik, illetve a hőmérséklet is visszaesik, 22-23 fok köré.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentés a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Forgalomkorlátozások vannak érvényben az Aradi út és a körgyűrű kereszteződésénél zajló aluljáró építési munkálatok zavartalan lebonyolítása érdekében. Az Aradi úton haladókat egy ideiglenesen kialakított szakaszra terelik, amely a városból kifelé a felüljáró alatt áthaladva a Hornbákhoz vezető útba csatlakozik bele, és innen haladhatunk tovább az Aradi úttal párhuzamos kiegészítő úton, ellenkező irányban úgy szintén ezen az útvonalon. Szent András irányából pedig nem lehet, csak a Hornbekig eljutni, és onnan a parkolón keresztül lehet becsatlakozni az Aradi útra, mint a városba befelé, mind a kifelé tartó irányokba. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Miles Middalával robogunk tovább itt a Plusz FM kedd délelőtti adásában. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok nektek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó! Ez a

Pluszosok: a nagyváradi polgármesteri hivatal a nagyváradi vízművekkel közösen megkezdi a csatorna fedelek cseréjét a Kolozsvári úton és az Averesco utcán. A ma kezdődő munkálatok során minden csatorna fedelet lecserélnek, illetve újra aszfaltozzák ezek környékét. Ma a Kolozsvári út külső sávjában kezdik meg a munkálatokat, úgyhogy vezessetek óvatosan. A csatorna fedelek cseréjének ideje alatt ugyanis a forgalmat az érintett szakaszokon egy sávra korlátozzák. A helyi közigazgatás képviselő is azt javasolják a közlekedés résztvevőinek, hogy az érintett területeken körültekintően haladjanak, és tartsák be a bevezetett ideiglenes jelzéseket.

slágerek és a remek program ajánlók itt a kett délelőtti pluszban. Szerkesztő egy napra Ady Endre világában címmel szervez múzeumpedagógiai foglalkozást a Körösvidéki Múzeum Abihar megyei tanáccsal és Nagyvárad polgármesteri hivatalával közösen az Ady Endre Emlékmúzeumban. A gimnáziumi osztályokba járó diákokat megszólító program márciustól júniusig 10 és 12 óra között zajlik havi egy alkalommal. Május 8-án lesz a következő és június 11-én. Az Emlékmúzeumban szervezendő foglalkozásokon a gyerekek csoportjait kis szerkesztőségekre osztják. Saját cikkeket, interjúkat és illusztrációkat készíthetnek az általuk összeállított lapszámokba, de Adival kapcsolatos rejtvények is várnak rájuk. A tevékenység zárásaként egy-egy gondolatot fogalmazhatnak meg a költőről, amelyeket időkapszulába zárnak a jövő számára. Jelentkezni a 0728 884 051-es telefonszámon lehet kettől péntekig 10 és 14 óra között. Egyéb részletekért pedig látogassatok el a Körösvidéki Múzeum hivatalos oldalaira. Mi pedig már folytatjuk is a legnagyobb slágerekkel. Jó utat, jó rádiózást!

úton vagytok és sebességmérés, torlódás vagy, ne talán útlezárás észleltek valahol, mindenképp hívjatok 0359 17 22 22. Ez a vezetékes számunk, de írhatok SMS, WhatsApp vagy Viber üzenetet is a 0734 17 22 22-es telefonszámunkra. És persze ott vagyunk Facebookon és Instagramon is, itt is üzenhettek nekünk. Most pedig zárjuk a kedd délelőtti plusz első óráját, hamarosan 9 óra a folytatás.

0: Plus FM. Reklám. A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küld el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos,
1: nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
2: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvassák figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejártés vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Aver Románia. A változás velünk kezdődik.
2: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor portörölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsilhaa gyorsan már 5 percen belül hat és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyílásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejártés vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Súlyos árat fizetnek az állampolgárok a halogatott állami reformokért. A Rogérius negyed átalakítása és a Szilvás rendezése is szerepel azok között a projektek között, amelyek előkészítésére már most pénzt különített el a nagyváradi önkormányzat. A Romániában alaposan megemelkedett a legolcsóbb új autóért kifizetendő összeg. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia sikeresen felszabadított 350,7 millió eurót az uniós helyreállítási források harmadik eddig befagyasztott részéből. Ugyanakkor 458,7 millió eurót végleg elveszít a korábbi években késve, hiányosan vagy hibásan végrehajtott reformok miatt. Jelentette be Facebook oldalán Drágos Puszláró, beruházási és európai projektekért felelős miniszter. A helyreállítási tervhez kapcsolódó harmadik kifizetési kérelmet Románia még 2023-ban nyújtotta be. Az Európai Bizottság pedig 2025-ben döntött egyes összegek részleges felfüggesztéséről, mivel több reformot nem teljesítettek megfelelően. Emlékeztetett bejegyzésében a tárca vezető. A Rogérius negyed átalakítása és a Szilvás rendezése is szerepel azok között a projektek között, amelyek előkészítésére már most pénzt különített el a nagyváradi önkormányzat. A Rogérius negyedre vonatkozó terv egy átfogó városrehabilitációs elképzelés. A Sebes-Körös jobb partjának rendezése is a projekt része. Az érintett szakasz a Szobáta és a Denszusjánó híd között található. A cél, hogy a jelenleg elhanyagolt részek egy jól használható, vonzó városi térré alakuljanak át. A hasonló projekt a Szilvás szabad strand infrastruktúrájának a kialakítása, illetve korszerűsítése. Ennek részeként a szabad strand is megújul, amely részben homokos, részben füves felületeken várja majd a látogatókat. Romániában alaposan megemelkedett a legolcsóbb új autóért kifizetendő összeg. Miközben 2024. decemberében 11.305 euróért lehetett megvásárolni a legolcsóbb új autót, mára ez az összeg csak nem 15.000 euróra emelkedett. Derül ki a Gadget.ro portál kutatásából. A korábbi listavezető a Mitsubishi Space Star volt, amelyet ma már nem forgalmaznak Romániában. Ugyanakkor immár nem lehet támogatást szerezni a roncsautóprogramok révén sem. Így jelenleg a legolcsóbb új autó a Dacia Logan. Az Essential felszereltségű Arctic White színben forgalmazott gépkocsi 14.950 euróba kerül.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
4: Igazán kellemes időjárásunk lesz a mai nap folyamán, sőt, mondhatni meleg lesz. 27-28 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban, északára pedig 12 fokra hűl vissza a levegő. Holnap is hasonló értékeket mérhetünk majd, némi változásra csütörtöktől számíthatunk. Csapadék is érkezik, illetve a hőmérséklet is visszaesik, 22-23 fok köré.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentés a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
4: A Kolozsvári út külső sávjában megkezdődtek a csatornafedelek cseréje. Emiatt a forgalmat az érintett szakaszokon egy sávra korlátozzák. Vezessetek óvatosan, illetve azt is jó, ha tudjátok, hogy le van zárva a William Shakespeare utca egy része a szennyvíz és csapadék vízhálózat cseréje miatt. A korlátozás a Splejül Krisáné és a Pojenice utca közötti szakaszon van érvényben. Jó utat, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: 2026. május 5-e, a 89,6-on pedig elstartol a kedd délelőtti plusz második órája. Nagyváradiak környékbeliek, én Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig elkísérlek benneteket. A bennünket leginkább érintő infókkal, programajánlókkal és a legszuperebb slágereinkkel. De ha van kérdésetek, információtok, bátran hívjatok vagy írjatok üzenetet, én pedig már hozom is a folytatást. Jó utat, jó rádiózást!
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM.
5: You know I will carry you home, whether it's tonight or 55 years down the road. Oh, I know there's so many ways this could go.

Figyelem, álláskeresők! A legfrissebb adatok szerint összesen 718 megüresedett állást kínálnak Bihar megyében, Nagyváradon pedig a szabad munkahelyek száma 347. Többek között kereskedelmi ügynököt, biztonsági őrt, ügyfélszolgálati dolgozót, szakácssegédet, péket, pizzakészítőt, pincért, kézi csomagolót, menedzserasszisztenst, szobalányt, hotelbe, pénztáros, teherautó, sofőreket, konfekciósokat, futárokat, minőségellenőrt, képszerkesztőt, értékesítési ügynököt, szakmérnököket, állatgondozót, árumozgatót, autószerelőt, eladót és szakképzetlen munkásokat keresnek. További információkkal a Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség székein szolgálnak nektek, azaz Nagyváradon a Transzilvániai utca 2 szám alatt. Telefonszámuk pedig 02 59 436 821. Sok sikert kívánok az álláskeresőknek!

9 óra múlt 16 perccel, Nagyváradi a környékbeliek, én pedig egy újabb helyi infóval érkeztem, ugyanis aláírták a finanszírozási szerződést Várad szőlős megújításának harmadik szakaszára, ami a Peneskurkánul, a Bombákulúj, a Móri és az Onenszifor Gébú utcák által határolt terület felújítására vonatkozik. Itt zöld területek, kerékpárútak és új sétányok lesznek. A célok között szerepel továbbá a lakosság biztonságának növelésen, ennek érdekében ledégős közvilágítási rendszert és térfigyelő rendszert telepítenek az említett övezetbe. A munkálatok többek között magukban foglalják a gyalogos terek bővítését és a járdákon lévő parkolóhelyek helyett felszíni parkolók kialakítását. A projekt keretében az egész negyedben pihenő és sportereket, kutyasétáltató helyeket, valamint a város idősebb lakói számára közösségi tereket alakítanak ki.

0: pluszosok, egy újabb fél időhöz érkeztünk itt a kedd délelőtti plusz második órájában. Ez azt jelenti, hogy érkeznek a bennünket leginkább érintő hírek. Egy rövid reklámot követően Ábrahám Miklós kollégám érkezik, aki többek között szót ejt arról, hogy a Rogérius negyed átalakítása és a Szilvás rendezése is szerepel azok között a projektek között, amelyek előkészítésére már most pénzt különített el a nagyváradi önkormányzat. Maradjatok velünk a részletekért. Érdemes lesz, én pedig érkezem a hírek után a legszuperebb slágereinkkel. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! A Festum Varadinum fergeteges bulikkal és változatos koncertekkel vár május 3-a és 17-e között.
2: Irigy, Hónajmirigy,
1: Konyha,
2: Hooligans,
1: Kicsi Gesztenye Klub,
2: Gangsta Zuli és a Kartel,
1: Jude Law,
2: Mobilmánia Viki Rágyulával,
1: Budapest Folk Band,
2: Betonhofi,
1: Sárik Péter Trió és Kosika,
2: Ladány Bele 27,
1: Luisa Zán és Gyárfás István Trió,
2: Váradi Roma Café,
1: Subtons,
2: és természetesen számos nagyváradi zenekar is színpadra lép a fesztiválon.
1: Részletek a Facebookon és a festumvaralinum.ro oldalon.
3: Az életed pillanatok gyűjteménye. Pillanatok, amelyeket bármikor elveszíthetsz. Mivel nem diagnosztizálják őket időben, a szív- és érrendszeri betegségek Romániában az elhalálozások első számú kiváltó tényezői. Vegyél részt a Dr. Max alapítvány által szervezett Caravana pentru Grija keretén belüli ingyenes szív- és érrendszeri szűrővizsgálaton május 9 és 11-e között a nagyváradi Rogerius Kauflandban a Borsulói út 6 szám alatt. Részletek a fundacia.drmax.ro oldalon.
4: Homok, vesekő, fedezd fel a gyógyszertárakban található uraktív lítóformulát. Hozzájárul a vesekő képződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Uraktív lító. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő, ásványi anyagokat és növényi kivonatokat tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot, napi 2 kapszula. Gyermekektől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
5: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosoradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos.
1: FM-en, interneten és mobilon
6: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
1: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Súlyos árat fizetnek az állampolgárok a halogatott állami reformokért. A Rogérius negyed átalakítása és a Szilvás rendezése is szerepel azok között a projektek között, amelyek előkészítésére már most pénzt különített el a nagyváradi önkormányzat. Romániában alaposan megemelkedett a legolcsóbb új autóért kifizetendő összeg. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia sikeresen felszabadított 350,7 millió eurót az uniós helyreállítási források harmadik eddig befagyasztott részéből. Ugyanakkor 458,7 millió eurót végleg elveszít a korábbi években késve, hiányosan vagy hibásan végrehajtott reformok miatt. Jelentette be Facebook oldalán Drágos Puszláró, beruházási és európai projektekért felelős miniszter. A helyreállítási tervhez kapcsolódó harmadik kifizetési kérelmet Románia még 2023-ban nyújtotta be. Az Európai Bizottság pedig 2025-ben döntött egyes összegek részleges felfüggesztéséről, mivel több reformot nem teljesítettek megfelelően. Emlékeztetett bejegyzésében a tárca vezető. A Rogérius negyed átalakítása és a Szilvás rendezése is szerepel azok között a projektek között, amelyek előkészítésére már most pénzt különített el a nagyváradi önkormányzat. A Rogérius negyedre vonatkozó terv egy átfogó városrehabilitációs elképzelés. A Sebes-Körös jobb partjának rendezése is a projekt része. Az érintett szakasz a Szobáta és a Denszusjánó híd között található. A cél, hogy a jelenleg elhanyagolt részek egy jól használható, vonzó városi térré alakuljanak át. A hasonló projekt a Szilvás szabad strand infrastruktúrájának a kialakítása, illetve korszerűsítése. Ennek részeként a szabad strand is megújul, amely részben homokos, részben füves felületeken várja majd a látogatókat. Romániában alaposan megemelkedett a legolcsóbb új autóért kifizetendő összeg. Miközben 2024. decemberében 11.305 euróért lehetett megvásárolni a legolcsóbb új autót, mára ez az összeg csaknem 15.000 euróra emelkedett. Derül ki a Gadget.ro portál kutatásából. A korábbi listavezető a Mitsubishi Space Star volt, amelyet ma már nem forgalmaznak Romániában. Ugyanakkor immár nem lehet támogatást szerezni a roncsautóprogramok révén sem. Így jelenleg a legolcsóbb új autó a Dacia Logan. Az Essential felszereltségű Arctic White színben forgalmazott gépkocsi 14.950 euróba kerül.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Igazán kellemes időjárásunk lesz a mai nap folyamán, sőt, mondhatni meleg lesz. 27-28 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 12 fokra hűl vissza a levegő. Holnap is hasonló értékeket mérhetünk majd, némi változásra csütörtöktől számíthatunk. Csapadék is érkezik, illetve a hőmérséklet is visszaesik, 22-23 fok köré.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentés a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: A Kolozsvári út külső sávjában megkezdődtek a csatornafedelek cseréje. Emiatt a forgalmat az érintett szakaszokon egy sávra korlátozzák. Vezessetek óvatosan, illetve azt is jó, ha tudjátok, hogy le van zárva a William Shakespeare utca egy része a szennyvíz és csapadék vízhálózat cseréje miatt. A korlátozás a Splejül Krisáné és a Pojenice utca közötti szakaszon van érvényben. Jó utat, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Akcent, Szere és Misa Müller hármasa a kedd délelőtti plusz folytatásában érkezik adott név. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok nektek.
1: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradó. Ez a Plusz FM.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az idén 34. alkalommal megrendezésre kerülő Festum Paradiso május 3-a és május 17-e között várja a látogatókat, tehát benneteket pluszosok. Holnap például iskolai programokkal indul a nap, 10 órától színes tavasz elnevezéssel. Játékos felfedezés lesz a legkisebbeknek a Csillagocska református bölcsődében. Aztán ezzel egy időben az Atya-fiú című színházi nevelési előadás veszi kezdetét 9-12-es diákoknak a Transzilvánia színpadon. Szintén 10 órától lesz egy tantermi előadás a Mihály Eminescu főgimnáziumban Mozaik címmel. 13 órától pedig a Nagyváradi várban lovagi küldetés várja gyerekeket, amely során egy izgalmas kaland részeseivé válnak a várudvarában, ahol visszarepülnek a középkorba, a lovagok és királyok világába. 16 órától az Unitárius udvar várja az érteklődőket, 17 órától pedig a Párciumi Keresztény Egyetem könyvtárában Bányai András Zuhanó pályán című kötetének bemutatójára kerül sor, majd 18 órától az Unitárius imaházba az Egy Isten tiszteletére című könyv bemutatójára kerül sor. A Lédaházban ebben az időben előadóest lesz Versben bújdosó elnevezéssel, az Eurofoto Art galériában pedig Morvai Szabó Edina és Szabó Géza Kubai impressziók című kiállításának megnyitója veszi kezdetét. A Festum Paradiso részletes programjaiért pedig mindenképp látogassatok el a hivatalos weboldalára festumparadiso.ro.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

tudjátok, plusz a sok, hogy továbbra is szünetel a villamos forgalom a kettes vonalon egészen május 11-ig, hétfőig. A nagyváradi helyi közlekedési vállalat, tehát az OTELE közleményében tájékoztatott bennünket erről. Az Ősi és az Aviatorilor megálló közötti szakaszon a továbbiakban is egy kétirányú villamos közlekedik, amely körülbelül 20 perces követési idővel szállítja az utasokat. Az Ősi végmegállótól munkanapokon 5 és 23.20 között indul a villamos, míg hétvégén 5.40 és 22.20 között közlekedik. Az Aviatorilor megállóból munkanapokon 4.50-től 23.10-ig, hétvégén pedig 5.30 és 22.10-ig közlekedik a kétirányú villamos. Egyéb részleteket látogassatok el az otele.ro weboldalra, illetve töltsétek le az applikációjukat.

0: ebbe pedig zárjuk. A kedd délelőtti plusz második óráját hamarosan 10 óra, nagyváradiak környékbeliek. Érkezik Ábrahám Miklós kollégám, a bennünket leginkább érintő hírekkel érdemes lesz velünk tartani, előtte viszont jó, ha tudjátok, ha van információtok, kérdésetek, én hívható vagyok déli 12 óráig, 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk, 0734 17 22 22, ez pedig az SMS, WhatsApp és Viber számunk. Most pedig mutatom egy kis ízelítőként, hogy mivel érkezem vissza hozzátok a következő órában. Ez lesz a...
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszil H a xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszil H, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Ilja Balozsán élesen bírálta a hidroelektrikát, amiért a vállalat a lakossági árak csökkentése helyett a bónuszok osztogatását választotta. Azok, akik lakóhelyi parkolóhelyen rendelkeznek, legkésőbb június 10-éig kötelesek frissíteni szerződéses adataikat a város digitális parkolási platformján, figyelmeztet a nagyváradi polgármesteri hivatal. A romániai munkavállalók fele úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia rendkívül hasznos eszköz, amely megkönnyíti a munkát. Ugyanakkor kétharmaduk attól tart, hogy túlzott függőséget okoz. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ilja Balozsán élesen bírálta a hidroelektrikát, amiért a vállalat inkább nyereséget termelt és a magas fizetések mellett 150-180 ezer eurós teljesítménybónuszokat fizetett, ahelyett, hogy beruházásokat hajtott volna végre. Amikor a hidroelektrika a rövid távú nyereséget és a bónuszokat választja a stratégiai beruházások helyett, nem csak a vállalat veszít, hanem mindenek előtt a fogyasztó, aki végül sokkal drágább energiát fizet, mint amennyi indokolt. Ha minden duzzasztógát mellé energiatároló akkumulátorokat telepített volna úgy, hogy a déli órák megtermelt teljes mennyiséget eltárolják, majd este betáplálják, az nagyobb nyereséget jelent a hidroelektrikának, és akár 30%-kal alacsonyabb árakat a lakosságnak, állította a miniszterelnök. A nagyváradi polgármesteri hivatal arra figyelmezteti a lakosságot, hogy azok, akik lakóhelyi parkolóhelyen rendelkeznek, legkésőbb június 10-éig kötelesek frissíteni szerződéses adataikat a város digitális parkolási platformján. Az intézkedés célja a nyilvántartások pontosítása és a parkolóhelyek használatának átláthatóbbá tétele. A parkolóhely megtartásához 3 fontos lépést kell elvégezni. Elsőként azoknak, akik még nem rendelkeznek felhasználói fiókkal, regisztrálniuk kell az önkormányzat online felületén. A második lépés a meglévő adatok ellenőrzése és frissítése. A harmadik pedig az azonosító tábla kihelyezése a parkolóhelyen. A romániai munkavállalók fele úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia rendkívül hasznos eszköz, amely megkönnyíti a munkát. Ugyanakkor kétharmaduk attól tart, hogy túlzott függőséget okoz. Ez derült ki egy friss kutatásból, amelyet az Azure Press ismertetett. Ugyanakkor sokan nem értenek egyet azzal, hogy az AI-t érzelmek, motiváció vagy pszichológiai állapot értékelésére használják. Ők úgy vélik, hogy az emberi kapcsolatok és a csapat dinamikák alakításában nem kellene szerepet vállalnia a mesterséges intelligenciának. Ami pedig a digitális túlterhelést illeti, 50-50, a megkérdezettek szerint szükség van technológiamentes, kifejezetten emberi interakcióra szánt terekre is.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Igazán kellemes időjárásunk lesz a mai nap folyamán, sőt, mondhatni meleg lesz. 27-28 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban, északára pedig 12 fokra hűl vissza a levegő. Holnap is hasonló értékeket mérhetünk majd, némi változásra csütörtöktől számíthatunk. Csapadék is érkezik, illetve a hőmérséklet is visszaesik, 22-23 fok köré.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentés a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Forgalomkorlátozások vannak érvényben az Aradi út és a körgyűrű kereszteződésénél zajló aluljáró építési munkálatok zavartalan lebonyolítása érdekében. Az Aradi úton haladókat egy ideiglenesen kialakított szakaszra terelik, amely a városból kifelé a felüljáró alatt áthaladva a Hornbákhoz vezető útba csatlakozik bele, és innen haladhatunk tovább az Aradi úttal párhuzamos kiegészítő úton, ellenkező irányban úgy szintén ezen az útvonalon. Szent András irányából pedig nem lehet, csak a Hornbekig eljutni, és onnan a parkolón keresztül lehet becsatlakozni az Aradi útra, mint a városba befelé, mind a kifelé tartó irányokba. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: 10 óra múlt 4 perccel Nagyváradi, a környékbeliek, ezzel pedig már benne is vagyunk a kedd délelőtti plusz harmadik órájában. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, Szegedi Mária vagyok, és még déli 12 óráig itt vagyok veletek, úgyhogy használjátok ki. Ha van kérdésetek, információtok, hívjatok vagy írjatok üzenetet, én pedig cserébe már hozom is a legszuperebb slágereket. Jó utat, vigyázzatok magatokra, és jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvá!

biztosok, egy nagyon klassz dologra hívnám fel a figyelmeteket, ugyanis elindult a nagyváradi Swimathon idei adománygyűjtő kampánya, amelynek keretében június 20-áig 24 közösségi projekt támogatására buzdítják a helyieket. Az egészségügy, az oktatás, a szociális segítségnyújtás és a környezetvédelem területéről kiválasztott kezdeményezések mögé idén is a helyi közösség összefogását várják a szervezők. A nagyváradi közösségi alapítvány által szervezett esemény célja ezúttal is az, hogy minél több embert mozgósítson olyan ügyek támogatására, amelyek valós segítséget jelentetnek a közösség különböző területein. A kampány lényege nem csupán az adományozás, hanem az is, hogy minél többen személyesen is részeseivé váljanak egy-egy jó ügy sikerének. Erre többféle lehetőség is kínálkozik, de az érdeklődők közvetlenül is támogathatják a számukra fontos projekteket, de vállalhatják azt is, hogy nagykövetként népszerűsítik azokat a saját közösségükben. Emellett úszóként is csatlakozhatnak a kezdeményezéshez. Az úszóknak 6 fős csapatokba kell szerveződniük, és nem csak a medencében kell helytállniuk, hanem az eseményt megelőző hetekben is, hiszen a választott ügy mellé támogatókat és adományokat is kell gyűjteniük. Az úszók jelentkezését május 31-ig várják. Az idei kiadásban kiválasztott 24 projekt a helyi közösség sokféle igényére reagál. Közös pontjuk, hogy mindegyik mögött valós helyi szükségletek és emberi történetek állnak. A kampány csúcspontját pedig június 6-án szombaton rendezik meg a nagyváradi Ioan Alexandrescu olimpiai úszodában, ahol a csapatok vízbe szállnak az általuk támogatott ügyekért. A közönséget is várják a lelátóra, a belépés ingyenes.

Itt a Plusz FM Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok, azon belül is a délelőtti plusz pörög. Pluszosok idén május 23-án szervezik meg a Múzeumok Éjszakája elnevezésű rendezvényt Nagyváradon. Ezen a napon a Körösvidéki Múzeum és a hozzátartozó egységek, a Városi Múzeum, az Aurél Lázár, Josszi Fulkán és az Ady Endre Emlékmúzeumok 19 és 24 óra között tartanak majd nyitva a látogatók előtt. Ráadásul a Körösvidéki Múzeum idén is önkéntesek jelentkezését várja a rendezvény lebonyolításához. Az érdeklődők május 12-ig jelentkezhetnek egy űrlap kitöltésével, amelyet a Körösvidéki Múzeum hivatalos oldalán találhattok meg. A jelentkezők május 13 és 19-e között a megadott e-mail címre kapnak válaszlevelet, amelyben a szervezők közlik a kijelölt feladatot és a program részleteit, valamint elküldik az önkéntesi szerződést. Május 23-án tehát Múzeumok Éjszakája Nagyváradon.

0: hogy telik a kedd délelőtt, nagyváradi a környékbeliek, remélem jól vagytok és minden rendben veletek, ha bármilyen információtok vagy kérdésetek lenne, hívjatok bátran, vagy írjatok egy üzenetet. Most fél időhöz érkeztünk, a kedd délelőtti plusz harmadik órájában. Ábrahám Miklós kollégám érkezik és többek között beszámol nekünk arról, hogy súlyos árat fizetnek az állampolgárok a halogatott állami reformokért. Maradjatok velünk a részletekért, Miklós érkezik, én pedig a hírek után a legszuperebb slágereinkkel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Súlyos árat fizetnek az állampolgárok a halogatott állami reformokért. A Rogérius negyed átalakítása és a Szilvás rendezése is szerepel azok között a projektek között, amelyek előkészítésére már most pénzt különített el a nagyvállalati önkormányzat. A Romániában alaposan megemelkedett a legolcsóbb új autóért kifizetendő összeg. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia sikeresen felszabadított 350,7 millió eurót az uniós helyreállítási források harmadik eddig befagyasztott részéből. Ugyanakkor 458,7 millió eurót végleg elveszít a korábbi években késve, hiányosan vagy hibásan végrehajtott reformok miatt. Jelentette be Facebook oldalán Drágos Puszláró, beruházási és európai projektekért felelős miniszter. A helyreállítási tervhez kapcsolódó harmadik kifizetési kérelmet Románia még 2023-ban nyújtotta be. Az Európai Bizottság pedig 2025-ben döntött egyes összegek részleges felfüggesztéséről, mivel több reformot nem teljesítettek megfelelően. Emlékeztetett bejegyzésében a tárca vezető. A Rogérius negyed átalakítása és a Szilvás rendezése is szerepel azok között a projektek között, amelyek előkészítésére már most pénzt különített el a nagyváradi önkormányzat. A Rogérius negyedre vonatkozó terv egy átfogó városrehabilitációs elképzelés. A Sebes-Körös jobb partjának rendezése is a projekt része. Az érintett szakasz a Szobáta és a Denszus-Jánó híd között található. A cél, hogy a jelenleg elhanyagolt részek egy jól használható, vonzó városi térré alakuljanak át. A hasonló projekt a Szilvás-Szabad strand infrastruktúrájának a kialakítása, illetve korszerűsítése. Ennek részeként a Szabad strand is megújul, amely részben homokos, részben füves felületeken várja majd a látogatókat. Romániában alaposan megemelkedett a legolcsóbb új autóért kifizetendő összeg. Miközben 2024. decemberében 11.305 euróért lehetett megvásárolni a legolcsóbb új autót, mára ez az összeg csak nem 15.000 euróra emelkedett. Derül ki a Gadget.ro portál kutatásából. A korábbi lista vezető a Mitsubishi Space Star volt, amelyet ma már nem forgalmaznak Romániában. Ugyanakkor immár nem lehet támogatást szerezni a roncsautóprogramok révén sem. Így jelenleg a legolcsóbb új autó a Dacia Logan. Az Essential felszereltségű Arctic White színben forgalmazott gépkocsi 14.950 euróba kerül.
1: És most vissza a zenéhez!
0: Rúzsa Magdolna és Lotfi Begi közöse a kedd délelőtti plusz folytatásában érkezik a Nyári Zápor című daluk. Jó utat, jó rádiózást!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM!

0: You feeling me? Let's do something.
1: Nagy Váradi a környékbeliek az Erdélyi Szigethegységet bemutató kétszeres hegyi zene című dokumentumfilmet követően a lecsapolt érmellék eltűnő vízi világáról készít filmet Szendőfi Balázs. A dokumentumfilm hamarosan Nagyváradon is látható lesz. Az Egy órás ér című film több mint másfél évig készült, anyagi támogatás nélkül. Többször neveztem műfajában gyászfilmnek, ahol nem csak egyes emberek, hanem egy egész táj halálát kell feldolgoznunk. Írt a Szendőfi Balázs Facebook bejegyzésében. A dokumentumfilm Nagyváradon május 13-án látható a Párcimi Keresztény Egyetemen. A filmben szereplő tájegységeknek szentelt Érted nevet viselő konferencián. Ezt követően május 15-én Nagykárolyban is levetíti.

Egy újabb klassz programajánlóval érkeztem a diákok számára, pluszosok, ugyanis ez év áprilisa és júniusa között különleges játékos foglalkozásra várják a gimnazista és középiskolás diákokat Nagyváradon. A Detektív egy napra Adi világában című műhely célja, hogy a résztvevők felfedezzék Adi Endre nagyváradi éveinek szellemi örökségét. A programnak az Adi Endre Emlékmúzeum ad otthont, ahol a diákok izgalmas feladatokon keresztül mélyülhetnek el a költő életében és munkásságában. Jelentkezni és további információt kérni a 0728 884 051-es telefonszámon lehet kettől péntekig 10 és 16 óra között. A szervezők kérik az érdeklődőket, hogy időben regisztráljanak, mivel a helyek száma korlátozott.

0: Sziasztok! Sokan arra kérlek benneteket, hogy legyetek szemeim és füleim a városban és a környékén. Ha bármi rendkívüli tapasztaltok az utakon, hívjatok bátran a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, de írhattok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is a 0734 17 22 22-es számunkra, és ott vagyunk Facebookon és Instagramon is. Ha pedig nem csak FM-en, hanem online is szívesen hallgatnátok a műsorainkat, akkor erre van lehetőségetek. Az applikációnk már elérhető, letölthető, hallgatható, úgyhogy hajrá, hajrá! Most pedig zárjuk a kedd délelőtti plusz harmadik óráját, a folytatásban érkeznek a hírek. Ábrahám Miklóst fogadjátok szeretettel, én pedig ezzel a Klass Lágerrel jövök vissza hozzátok a következő órában.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küld el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Illia Balozsán élesen bírálta a hidroelektrikát, amiért a vállalat a lakossági árak csökkentése helyett a bónuszok osztogatását választotta. Azok, akik lakóhelyi parkolóhelyen rendelkeznek, legkésőbb június 10-éig kötelesek frissíteni szerződéses adataikat a város digitális parkolási platformján. Figyelmeztet a nagyváradi polgármesteri hivatal. A romániai munkavállalók fele úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia rendkívül hasznos eszköz, amely megkönnyíti a munkát. Ugyanakkor kétharmaduk attól tart, hogy túlzott függőséget okoz. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Illia Balozsán élesen bírálta a hidroelektrikát, amiért a vállalat inkább nyereséget termelt és a magas fizetések mellett 150-180 ezer eurós teljesítménybónuszokat fizetett, ahelyett, hogy beruházásokat hajtott volna végre. Amikor a hidroelektrika a rövid távú nyereséget és a bónuszokat választja a stratégiai beruházások helyett, nem csak a vállalat veszít, hanem mindenekelőtt a fogyasztó, aki végül sokkal drágább energiát fizet, mint amennyi indokolt. Ha minden duzzasztógát mellé energiatároló akkumulátorokat telepített volna úgy, hogy a déli órákban megtermelt teljes mennyiséget eltárolják, majd este betáplálják, az nagyobb nyereséget jelent a hidroelektrikának, és akár 30%-kal alacsonyabb árakat a lakosságnak, állította a miniszterelnök. A nagyváradi polgármesteri hivatal arra figyelmezteti a lakosságot, hogy azok, akik lakóhelyi parkolóhelyen rendelkeznek, legkésőbb június 10-éig kötelesek frissíteni szerződéses adataikat a város digitális parkolási platformján. Az intézkedés célja a nyilvántartások pontosítása és a parkolóhelyek használatának átláthatóbbá tétele. A parkolóhely megtartásához három fontos lépést kell elvégezni. Elsőként azoknak, akik még nem rendelkeznek felhasználói fiókkal, regisztrálniuk kell az önkormányzat online felületén. A második lépés a meglévő adatok ellenőrzése és frissítése. A harmadik pedig az azonosító tábla kihelyezése a parkolóhelyen. A romániai munkavállalók fele úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia rendkívül hasznos eszköz, amely megkönnyíti a munkát. Ugyanakkor kétharmaduk attól tart, hogy túlzott függőséget okoz. Ez derült ki egy friss kutatásból, amelyet az Azure Press ismertetett. Ugyanakkor sokan nem értenek egyet azzal, hogy az AI-t érzelmek, motiváció vagy pszichológiai állapot értékelésére használják. Ők úgy vélik, hogy az emberi kapcsolatok és a csapat dinamikák alakításában nem kellene szerepet vállalnia a mesterséges intelligenciának. Ami pedig a digitális túlterhelést illeti, a megkérdezettek szerint szükség van technológiamentes, kifejezetten emberi interakcióra szánt terekre is.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Igazán kellemes időjárásunk lesz a mai nap folyamán, sőt, mondhatni meleg lesz. 27-28 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban, északára pedig 12 fokra hűl vissza a levegő. Holnap is hasonló értékeket mérhetünk majd, némi változásra csütörtöktől számíthatunk. Csapadék is érkezik, illetve a hőmérséklet is visszaesik, 22-23 fok köré.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentés a Viva Csibe és takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM közlekedési információk.
2: A Kolozsvári út külső sávjában megkezdődtek a csatornafedelek cseréje. Emiatt a forgalmat az érintett szakaszokon egy sávra korlátozzák. Vezessetek óvatosan, illetve azt is jó, ha tudjátok, hogy le van zárva a William Shakespeare utca egy része a szennyvíz és csapadék vízhálózat cseréje miatt. A korlátozás a Splejl Krisáné és a Poyanice utca közötti szakaszon van érvényben. Jó utat, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: És már folytatjuk is a kedd délelőtöt. Hello, nagyváradi a környékbeliek, 11 óra múlt 4 perccel, a 89,6-on pedig Szegedi Máriát halljátok. Déli 12 óráig még itt vagyok, úgyhogy használjátok ki, ha bármilyen információtok, kérdésetek van, hívjatok vagy írjatok üzenetet, én pedig már hozom is a folytatást. Itt van Beberexe és Fét lesz a legújabb közöse. Jó utat, jó rádiózást!
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Ez volt a Fel Hello és Andró kettősen, a Crash nem számítottam rád, Hello Hello pluszosok. Nagyváradon továbbra is visszatérő probléma a vízimadarak etetése, annak ellenére, hogy a szakemberek és a figyelmeztető táblák egyaránt óva intenek ettől. A Körösparton is rendszeresen előfordul, sőt, tegnap szemtanúja voltam a Szálka Parkban is, hogy járókelők kenyérrel és pékáróval etetik a hattyúkat és más vízimadarakat, még úgy is, hogy a veszélyekre figyelmeztető feliratok jól láthatóak a helyszínen. A jelenség azért problémás, mert bár jó szándék vezérli az embereket, az etetés komoly károkat okozhat az állatok egészségében. A kenyér és más emberi ételek nem részei a vízimadarak természetes étrendjének, így hosszú távon megbetegedéshez és helytelen táplálkozási szokások kialakulásához vezethetnek. A hattyúk elsősorban növényi részeket fogyasztanak, míg a szárcsák és vízityúkok rovarokat, csigákat és vízinövényeket keresnek a természetben. Szakértők szerint a legjobb, amit tehetünk, ha egyáltalán nem etetjük ezeket az állatokat, és hagyjuk őket természetes módon táplálkozni. A természetvédők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a vadmadarak védelmének legfontosabb lépése élőhelyeik megóvása.

hackerek, és a bennünket érintő leghasznosabb információk. Pluszosok, jó, ha tudjátok, hogy tegnaptól ismét a Cornélius Kopos út a 12 szám alatti 2-es számú kórházi egységben működik. Az a járóbeteg ambulancia, amely korábban a főutca 37 szám alatti poliklinikán fogadta a pácienseket. A járóbeteg rendelést még 2025. októberében helyezték át ideiglenesen, hogy lehetővé tegyék a Kopos utcai kórház épületének felújítási és energiahatékonysági korszerűsítési munkálatait. A beruházás befejezésével a rendelés most visszatért eredeti helyszínére. A pácienseket pedig arra kérik, hogy innentől kezdve már az újra megnyitott helyszínen jelentkezzenek vizsgálatra. Azokat, akik korábban a főutcai rendelőben kaptak időpontot, már értesítették a változásról, így az áthelés várhatóan zökenőmentesen történik.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Mire jó egy Bosch fúrógép a Dedeman kínálatából? Egy kutyaház építéshez Bobikának? Vagy akár egy utazás a tengerpartra? Vásárolj minimum 100 leértékben Bosch termékeket az elektromos szerszámok, tartozékok és kertészeti termékek kategóriájából a Dedeman alkalmazásban, és megnyerheted az új Renault Clio-t vagy egy 500 lejes Dedeman ajándékkártyát. Részletek a campanibosch.ro oldalon. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: És most vissza a zenéhez.
3: Dua Lipa dalával folytatjuk a kedd délelőtöt. Jó utat, jó rádiózást, ha pedig munkából hallgattok bennünket, kitartást, jó munkát kívánok nektek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó! Ez a

buszosok Nagyváradon újabb jelentős közlekedési beruházás előkészítése kezdődött el. Az önkormányzat aluljáró képítését tervezi az Aradi út, a Teleki, tehát a Primariai utca és a Vitéz, azaz a Decsebál út kereszteződésében, az Emmanuel templom közelében. A helyi tanács április 30-ai ülésén jóváhagyta a projekt műszaki gazdasági dokumentációjának elkészítését. A tervek szerint a forgalmas csomópont átszervezése során külön sávokat alakítanának ki a tömegközlekedés, főként a villamosok számára. Emellett kerékpárutak és gyalogos zónák létesítése is szerepel az elképzelések között. A városvezetés szerint a fejlesztés nem csak a közlekedést tenné gördülékenyebbé, hanem hozzájárulna az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez és a levegő minőségének javításához is.

Slágerek és remek programajánlók itt a 89,6-on, pluszosok idén is Nagyvárad ad otthont a régió egyik legnagyobb robotikai eseményének. A 11. alkalommal megszervezett versenyt május 8 és 9-e között rendezik meg az Antonio Alexe sportcsarnokban. A megmérettetésen pedig több mint 700 résztvevő indul, mintegy 140 csapatba szerveződve, és több mint 400 robot méri összetudását. A versenyzők számos országból érkeznek, többek között Romániából, a Fülöp-szigetekről, Egyiptomból, Lengyelországból, Ausztriából, Kínából, Magyarországról, Bulgáriából, de Észtországból, Algériából, Görögországból, Litvániából, Marokkóból, sőt Ukrajnából, Libanonból és Grúziából, tudatja közleményében velünk a Vizitoredi Egyesület. A versenyekkel párhuzamosan interaktív workshopokat is szerveznek, ahol a látogatók kipróbálhatják a technológiát, és alapvető robotikai, illetve programozási ismereteket szerezhetnek. És ami jó hír, hogy a rendezvény ingyenesen látogatható. Május 8-án pénteken 10 és 17 óra között, május 9-én szombaton pedig 10 és 21 óra között várnak benneteket. Nagy szeretettel!

Rádió a környékbeliek, na a keddi előtti plusz végéhez érkeztünk. Hamarosan déli 12 óra, ez pedig azt jelenti, hogy én letészem a lantot, előtte viszont átadom a stafétát Ábrahám Miklósnak, aki érkezik a hírekkel. Fogadjátok őt nagy szeretettel, én pedig legközelebb, holnap érkezem hozzátok, reggel 8-tól déli 12 óra.

0: óráig. Elkísérlek benneteket helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és a legszuperebb slágerekkel. De most sem maradtok zene nélkül, a folytatásban pörögnek tovább a Plusz FM legnagyobb slágerei, délután 3 órától pedig Keserű Tamás kollégám fog hazakísérni benneteket a Sláger Pluszban. További jó utat, jó rádiózást kívánok mindenkinek és jó étvágyat az ebédhez. Szegedi Mária voltam, sziasztok!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszobású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenczi Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Romániában alaposan megemelkedett a legolcsóbb új autóért kifizetendő összeg. Erőltetett menetben látott neki a kormány a védelmi képességek fejlesztését szolgáló Európai Safe Program végrehajtásának. A belügyminisztérium 10 nyugdíjasa közül 6-an 5000 lej feletti nyugdíjat kapnak, és átlagosan 50 éves és 3 hónapos korukban hagyják el a rendszert. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Erőltetett menetben látott neki a kormány a védelmi képességek fejlesztését szolgáló Európai Safe Program végrehajtásának. Ennek keretében közel 17 milliárd euró áll Románia rendelkezésére. A haderőfejlesztés terén eldőlt, hogy a legnagyobb fegyverbeszerzések német vállalatok útján történnek, és hadipari óriásra bízzák a mangáliai hajógyár megmentését is. A konkurenciának természetesen nincs ínyére a közbeszerzés mellőzése. Az Európai Bizottság az év elején 16,6 milliárd eurós kedvezményes hitelkeretet hagyott jóvá az ország számára az Európai Biztonsági Akcióprogramon keresztül. Ebből a bukaresti hatóságok több mint 10 milliárd eurót haderőfejlesztésre fordítanak. A belügyminisztérium 10 nyugdíjasa közül 6-an 5000 lej feletti nyugdíjat kapnak, és átlagosan 50 éves és 3 hónapos korukban hagyják el a rendszert. Írja az Adevarul. A belügyi dolgozók épp ezért nem örültek a kormány azon tervének, melynek értelmében az állami szférában tilos a bér és nyugdíj halmozása. De már a nyugdíjkorhatár emelése is nem tetszést váltott ki. A Romániai Rendőrök Szakszervezeti Szövetsége közleményben fejezte ki nem tetszését a törvényjavaslat miatt, amely korlátozza a katonai nyugdíj és a fizetés egyidejű felvételét. Különösen azt a pontot kifogásolják, amely 85%-kal csökkenteni a nyugdíját azoknak, akik továbbra is az államnak dolgoznak. Évente mintegy 200 millió liter bort értékesítenek feketén Romániában, írja az Economica.net. A hivatásos borkóstolók Romániai Egyesületének számításai szerint ennek a mennyiségnek a piaci értéke 3 milliárd lej körül van, ami 570 millió lej kiesést okoz az államkasszának az áfa behajtás terén. A szervezet úgy látja, hogy a kialakult helyzetért nagyrészt az inkoherens törvényi szabályozás a felelős. A szabálytisztelő termelőkkel szembeni elbánás aránytalan. Bár a bor jövedéki adója alacsony és nem generál jelentős költségvetési bevétel, az adminisztratív kötelezettségek valós nyomást gyakorolnak az ágazatra, korlátozva a beruházási és fejlődési lehetőségeket. A hazai pincészetek 2025-ben 4,1 millió hektoliter bort állítottak elő, 29%-kal többet, mint egy évvel korábban.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb ma.

0: itt a Plusz FM. Reklám. A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos, Ati Kompresszorért. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorshop.ro-ra további információkért.
1: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szinetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz. Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

Sláger magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
1: Romániában alaposan megemelkedett a legolcsóbb új autóért kifizetendő összeg. Erőltetett menetben látott neki a kormány a védelmi képességek fejlesztését szolgáló Európai Safe Program végrehajtásának. A belügyminisztérium 10 nyugdíjasa közül 6-an 5000 lei feletti nyugdíjat kapnak, és átlagosan 50 éves és 3 hónapos korukban hagyják el a rendszert. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Erőltetett menetben látott neki a kormány a védelmi képességek fejlesztését szolgáló Európai Safe Program végrehajtásának. Ennek keretében közel 17 milliárd euró áll Románia rendelkezésére. A haderőfejlesztés terén eldőlt, hogy a legnagyobb fegyverbeszerzések német vállalatok útján történnek, és hadipari óriásra bízzák a mangáliai hajógyár megmentését is. A konkurenciának természetesen nincs ínyére a közbeszerzés mellőzése. Az Európai Bizottság az év elején 16,6 milliárd eurós kedvezményes hitelkeretet hagyott jóvá az ország számára az Európai Biztonsági Akcióprogramok keresztül. Ebből a bukaresti hatóságok több mint 10 milliárd eurót haderőfejlesztésre fordítanak. A belügyminisztérium 10 nyugdíjasa közül 6-an 5000 lej feletti nyugdíjat kapnak, és átlagosan 50 éves és 3 hónapos korukban hagyják el a rendszert. Írja az Adevarul. A belügyi dolgozók épp ezért nem örültek a kormány azon tervének, melynek értelmében az állami szférában tilos a bér és nyugdíj halmozása. De már a nyugdíjkorhatár emelése is nem tetszést váltott ki. A Romániai Rendőrök Szakszervezeti Szövetsége közleményben fejezte ki nem tetszését a törvényjavaslat miatt, amely korlátozza a katonai nyugdíj és a fizetés egyidejű felvételét. Különös azt a pontot kifogásolják, amely 85%-kal csökkenteni a nyugdíját azoknak, akik továbbra is az államnak dolgoznak. Évente mintegy 200 millió liter bort értékesítenek feketén Romániában, írja az Economica.net. A hivatásos borkóstolók Romániai Egyesületének számításai szerint ennek a mennyiségnek a piaci értéke 3 milliárd lej körül van, ami 570 millió lej kiesést okoz az államkasszának az áfa behajtás terén. A szervezet úgy látja, hogy a kialakult helyzetért nagyrészt az inkoherens törvényi szabályozása felelős. A szabálytisztelő termelőkkel szembeni elbánás aránytalan. Bár a bor jövedéki adója alacsony és nem generál jelentős költségvetési bevételt, az adminisztratív kötelezettségek valós nyomást gyakorolnak az ágazatra, korlátozva a beruházási és fejlődési lehetőségeket. A hazai pincészetek 2025-ben 4,1 millió hektoliter bort állítottak elő, 29%-kal többet, mint egy évvel korábban.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Bébé.
1: Itt a Plus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
3: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszabású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenczi Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
1: És most vissza a zenéhez.
4: Slágerek,
1: magyar kedvencek Nagyváradon.
4: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

0: Campus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos,
3: társadalmi célú hirdetés.
4: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Illia Balozsán élesen bírálta a hidroelektrikát, amiért a vállalat a lakossági árak csökkentése helyett a bónuszok osztogatását választotta. Azok, akik lakó

0: szabályi parkolóhelyen rendelkeznek, legkésőbb június 10-éig kötelesek frissíteni szerződéses adataikat a város digitális parkolási platformján. Figyelmeztet a nagyváradi polgármesteri hivatal. A romániai munkavállalók fele úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia rendkívül hasznos eszköz, amely megkönnyíti a munkát. Ugyanakkor kétharmaduk attól tart, hogy túlzott függőséget okoz. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Illié Balozsán élesen bírálta a hidroelektrikát, amiért a vállalat inkább nyereséget termelt és a magas fizetések mellett 150-180 ezer eurós teljesítménybónuszokat fizetett, ahelyett, hogy beruházásokat hajtott volna végre. Amikor a hidroelektrika a rövid távú nyereséget és a bónuszokat választja a stratégiai beruházások helyett, nem csak a vállalat veszít, hanem mindenekelőtt a fogyasztó, aki végül sokkal drágább energiát fizet, mint amennyi indokolt. Ha minden duzzasztógát mellé energiatároló akkumulátorokat telepített volna úgy, hogy a déli órák megtermelt teljes mennyiséget eltárolják, majd este betáplálják, az nagyobb nyereséget jelent a hidroelektrikának, és akár 30%-kal alacsonyabb árakat a lakosságnak, állította a miniszterelnök. A nagyváradi polgármesteri hivatal arra figyelmezteti a lakosságot, hogy azok, akik lakóhelyi parkolóhelyen rendelkeznek, legkésőbb június 10-éig kötelesek frissíteni szerződéses adataikat a város digitális parkolási platformján. Az intézkedés célja a nyilvántartások pontosítása és a parkolóhelyek használatának átláthatóbbá tétele. A parkolóhely megtartásához három fontos lépést kell elvégezni. Elsőként azoknak, akik még nem rendelkeznek felhasználói fiókkal, regisztrálniuk kell az önkormányzat online felületén. A második lépés a meglévő adatok ellenőrzése és frissítése. A harmadik pedig az azonosító tábla kihelyezése a parkolóhelyen. A romániai munkavállalók fele úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia rendkívül hasznos eszköz, amely megkönnyíti a munkát. Ugyanakkor kétharmaduk attól tart, hogy túlzott függőséget okoz. Ez derült ki egy friss kutatásból, amelyet az Azure Press ismertetett. Ugyanakkor sokan nem értenek egyet azzal, hogy az AI-t érzelmek, motiváció vagy pszichológiai állapot értékelésére használják. Ők úgy vélik, hogy az emberi kapcsolatok és a csapat dinamikák alakításában nem kellene szerepet vállalnia a mesterséges intelligenciának. Ami pedig a digitális túlterhelést illeti, a megkérdezettek szerint szükség van technológiamentes, kifejezetten emberi interakcióra szánt terekre is.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: De ez még nem minden! Ha velünk maradtok, ebben az órában Anita és Sanyi legjobb pillanatait is újra hallhatjátok.
3: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról!

Klassz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Plusz FM.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
2: Ez itt a reggeli Plusz a mikrofonoknál Balázs Anitával.
3: És Hosszú Sanyival.
2: És persze érdekesebbnél érdekesebb témákkal.
3: Érdekes hírrel kezdünk, ugyanis soha nem látott politikai átrendeződés körvonalazódik. Alig egy év alatt közel 30 új párt jelent meg a politikai palettán. A jelenség mögött a régi politikai elit iránti mély elégedetlenség áll, miközben a frissen alapított formációk jelentős részét éppen azok a politikusok vezetik, akik korábban a rendszer részei voltak. A legújabb formációk egyike a Románok Romániája párt, amelyet március 2-án jegyzett be a bukaresti törvényszék. A pártot két ismert bukaresti politikus, Marian Vangelie, az 5. kerület volt polgármestere, és Dan Tudorache, az 1. kerület korábbi polgármestere alapította. Mindketten korábban a PSD politikusai voltak. Az új pártok megjelenése azonban nem egyedi jelenség. A román bírósági portál adatai szerint 2026 elején több új politikai szervezet bejegyzése van folyamatban. Köztük a Jövő Szövetsége párt, a Románia Stratégiája Szövetség, az ACT párt vagy az Infinit párt. A román politikai pártok nyilvántartásában jelenleg már több mint 380 szervezet szerepel.
2: Aztán.
3: Az elmúlt 4 évben annyi párt jött létre, mint a rendszerváltás utáni első 3 évtizedben összesen.
2: Hű, kedvet kaptak a bizniszhez.
3: Mindenki meg akarja váltani a világot.
2: Igen, gondolod? Nem. Nem. Meggazdagodni akar? Nekem mindig ez a félelmem, tudod, ilyenkor. De hát na, én rossz vagyok ebből a szempontból, vagy legalábbis pessimista, ha a politikára vetítjük le a dolgot, mert alapvetően optimista vagyok az életemben, de egyébként a politikát tekintve egyre pessimistább vagyok. Uh-huh. Tehát, hogy még ha volt is olyan valamikor a múltban, hogy valaki úgy kezdett el politizálni, hogy valóban, ha nem is az egész világot akarta megváltani, de legalább az ő saját választó kerületében jobb életet akart teremteni, vagy akár az a saját pártján keresztül országos szinten próbálta javítani a helyzetet, valahogy azt látom, hogy bedarálja őket a rendszer. Tehát, hogy eljutsz egy bizonyos szintig, és akkor utána már nyilván meg is változik a közeg, amiben mozogsz, tehát ugye nap mint nap, ugye ezek között, az emberek között vagy, ugye, és a politika az nem egy szép dolog, tehát hogy bárki bármit mond, ott azért hát nem annyira happy az élet.
3: Uh-huh. És hogy arra gondolsz, hogy anyagi megfontolásból jött létre ennyi párt, hogy mindenki szeretné a saját...
2: Ez is eszembe jutott, igen.
3: A saját kis hasznát lefölözni?
2: Persze.
3: Hát azért nem tudom, a 380 között csak van talán egy-két olyan, akinek más céljai vannak, viszont ezzel az a baj szerintem, hogy ők meg annyira kicsik már párt szintjén, hogy soha nem fognak oda kerülni, hogy annyi szavazatot kapjanak, hogy akár valamilyen nagyobb horderejű ügyet
2: tudjanak vinni,
3: bejussanak a parlamentbe, kormányt alakítani, stb.
2: Igen.
3: Egyébként épp a napokban olvastam, hogy ezek között van két magyar párt is. Úgyhogy ez is egy friss info, hogy magyar pártok is alakulnak.
2: Van egyébként, igen, most volt ugye az egyik legnagyobb erdélyi Tisza aktivista is ugye arra azt fontolgatja, hogy akkor egy saját pártot alapít, és akkor megindul egy új magyar párt majd, de ezek szerint akkor több új magyar párt is lesz.
3: Igen, úgy néz ki, hát lehet, hogy kedvet kaptak így a magyarországi választások után a
2: nyilván ez helyi, egy motiváció. Persze. Arra. Ugyanakkor meg azért az egy összetettebb helyzet szerintem, szóval nem biztos, hogy abból kellene mélyreható következtetéseket levonni. Minden esetre én szeretném, hogyha ez úgy működne, hogy itt valóban azért jönnének létre ezek a szövetségek, hogy valóban tudjanak változtatni a jelenlegi helyzeten, de sok esetben már azt látom, hogy nem is nagyon vannak tisztában az, hogy mind kellene változtatni. Nekik van egy elképzelésük, hogy igen, legyen jobb az emberek élete, de amikor oda jutnak és megtapasztalják, hogy milyen más egyéb tényezők vannak, milyen folyamatok zajlanak egy ország irányításába, akkor azért ott sokan elvéreznek el.
3: Hát igen, azért az egy összetettebb történet.
2: Hogyne?
3: Nem elég hangzatos jelszavakkal, meg címszavakkal kampányolni. tartani, hanem utána gyakorlatba ültetni, az már egy más kérdés. De egyébként a változás igénye a társadalom szinte minden rétegében megfigyelhető, ugyanis egy felmérés szerint a 30 év alatti fiatalok 64%-a, a magánszektorban dolgozók 60%-a és a 30-44 éves korosztály 57%-a támogatná egy új politikai erő megjelenését. Még a jelenlegi parlamenti pártok szavazói között is jelentős az elpártolás. A PSZD támogatóinak 38%-a, a PNR szavazóinak 44%-a, az USZERE híveinek fele, míg az AUR szavazóinak, képzeld el, 60%-a is nyitott lenne egy új politikai alternatívára. Úgyhogy, ha valaki ügyesen kampányol a következő egy-két évben, akkor még akár labdába is rúghat.
2: Van merítés ezek
3: igen,
2: szerint.
3: Igen, mert tehát tényleg úgy tűnik, hogy az embereknek elegük van a jelenlegi kormányzásból és a jelenlegi politikai pártok munkájából.
2: Igen, ezt abszolút.
3: Ez megérthető.
2: Érthető.
3: Igen.
2: Látjuk mi, nekünk is elegünk
3: látjuk
2: van.
3: Látjuk mi is, hogy mi a helyzet.
2: Mindig az a kérdés, hogy aki jön.
3: Hogy mennyivel lesz jobb. Helyett,
2: hogy mennyivel lesz jobb, és hogy mennyivel, mennyire valóban az a célja, tudod, megint csak arra tudom visszavezetni, ugye ezt a, van egy ilyen félelmem, hogy
3: igen, hát nem. A változtatás az ugye mindig két élő fegyver, tehát igen. Nem tudhatod előre, hogy jót vagy rosszat hoz, de igen. Szükséges igen, a változás igen. Bizonyos igen. Időközönként.
2: Nem beszélve arról, hogy hát vannak azért még itt olyan erőterek országon kívülről is azért, hogy szeretnek bele-bele szólogatni nekünk, hogy miként és hogyan kellene, hogy éljünk meg, hogy hogyan kellene alakulni a sorsunknak. Szóval ez azért nagyon nehéz, mert akkor, amikor már eljutsz ugye a legmagasabb szintekre, akkor ott tudatosodhat az is benned, hogy még ettől is van föntebb, és valójában ugye, akik ugye inkább a háttérben meghúzódva, nemzetközi szintű gazdasági szereplőként például, hogy szépen fogalmazzak, próbálják ugye mozgatni a háttérben a szálakat, meg ugye befolyásolni politikai döntéseket. Ott azért hát nem annyira egyszerű az élet. De drukkolunk ezeknek, hogy sikerüljön felnőniük a feladathoz, és jobbá tudják tenni az életünket, mert mi is próbáljuk folyamatosan jobbá tenni a hallgatóink napjait. Elsősorban a legjobb zenékkel, úgyhogy akkor most megint azok érkeznek.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
0: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: Plusz FM. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
1: Üdv mindenkinek a reggeli Plusz mikrofonjainál, Balázs Anita
2: és Hosszú Sanyi,
1: akik nem csak a legjobb zenéket adják, hanem a titeket leginkább érintő témákat is boncolgatják.
2: Románia az európai országok élvonalában található a munkavállalói elkötelezettség tekintetében 31%-os szinttel. Az adatok olyan időszakban érkeznek, amikor globális szinten csökken a munkavállalók érdeklődése a munkahelyük irányt. Az arány mindössze 20%, ami 2020 óta a legalacsonyabb szint. Ugyanakkor Európa immár 6. egymást követő évben a legalacsonyabb elkötelezettségi szinten rendelkező régió, annak ellenére, hogy az alkalmazottak kevesebb stresszről számolnak be, mint az Egyesült Államokban és Kanadában dolgozók. A felmérés szerint a motiváció csökkenése jelentős hatással lehet a globális gazdaságra, a veszteségek akár a világgazdaság GDP-jének 9%-át is elérhetik. Románia viszont azon európai országok közé tartozik, ahol a legmagasabb a munkavállalói elkötelezettség szintje, egy olyan globális környezetben, ahol a motiváció és a munkahelyhez való kötődés csökken. Az adatok szerint a romániai alkalmazottak 31%-a elkötelezett a munkája iránt, amivel az ország az európai élmezőnybe tartozik, Albánia, Svédország és Málta mellett.
1: Azt a mindenit. Hát van valami, amiben akkor az élbolyban vagyunk ismételten, és ez olyan érdekes amúgy, hogy pont így a munka frontján, vagy legalábbis, hogy a dolgozói elégedettség az ezek szerint ilyen magas lenne az országban.
2: Nem én lehet, másképp hogy ez gondolom.
1: Is, nem lehet, hogy ez is terület függő, tehát hogy vannak a nagyobb városok, és Bukarest meg Kolozsvár, ahol így van, ahol magasabbak a fizetések is. Akkor ott lehet, hogy motiváltabbak a dolgozók. De szerintem az országra levetítve ezt én nem érzem azért ennyire pozitívnak.
2: Szerintem sokkal egyszerűbb a történet.
1: Na tessék, végre megtudom. Ma is tanulhatok valamit. Na figyelek.
2: Én azt gondolom, hogy egyszerűen az emberek javarésze félti a munkahelyét.
1: Aha. Oké, okay,
2: és akkor... És nem elégedetlenkedik, azért, mert nem akar állás nélkül maradni.
1: Jogos, igen.
2: Sajnos, én ennyire szürkének látom a valóságot.
1: Valami jobbat
2: ezzel
1: váltam
2: kapcsolatban.
1: Egyébként.
2: Bocsánat, ne haragudj, de hogy nem tudtam jobbat mondani, de én tényleg így ez látom, hogy valóság. Az emberek nem nagyon merik kockára tenni azt, hogy ők esetleg az elégedetlenkedésüknek hangot adva elveszítsék a munkahelyüket, mert hogy nem annyira egyszerű azért manapság jól fizető munkahelyet találni, és akkor inkább meghúzzák magukat adott esetben, mint hogy valami miatt problémázzanak.
1: Vagy egyszerűen csak arról van szó, hogy félnek a változástól, félnek munkahelyet váltani, mert azt gondolják, hogy egyrészt azt gondolják, hogy nem találnának mást, másrészt meg azt gondolják, hogy ha találnának is, ott lehet, hogy rosszabb lenne, és akkor inkább nem kockáztatnak.
2: Tehát főképp ugye a kor előre haladtával azért már nem annyira egyszerű 40 év fölött mondjuk 45-50-60 évesen még egy új munkahelyet találni magadnak, vagy váltani, tehát persze, hogy máshol persze megpróbálni labdába rúgni. Úgyhogy ez a 31%, ez lehet, hogy éppen tényleg ez a réteg, akik már egy kicsit idősebbek, és már inkább a biztosra mennek, úgyhogy inkább nem elégedetlenkednek. Mert a fiatalok nyilván ők azért másképp gondolkodnak, vagy jobban hangot adnak annak, ha valami nem tetszik, de azért nekem nagyon az a benyomásom, hogy ez a 31% ezt akarja elsősorban.
1: Tehát, hogy igazából a valós helyzetet azt nem tudjuk meg, amiatt, mert ugye az
2: de lehet, hogy én látom rosszul, tehát hogy nem biztos, hogy ez a 31% ez tényleg emiatt van, amit én
1: logikusnak tűnik, amit mondasz.
2: Nekem valahogy ez tűnik logikusnak, igen.
1: De az is tény egyébként, hogy ahogy ugye most már az elmondhatjuk, hogy valahol jóléti társadalomban élünk, és ugye minden viszonyítás kérdése.
2: Persze.
1: Tehát hozzászoktunk kvázi egy szinthez, és akkor nyilván abból már lentebb adni, abból sokkal nehezebb, mert
2: persze
1: vannak például ugye az ázsiai térségben azért olyan országok, vagy akár India, meg olyan munkakörök, ahol hát ott aztán tényleg nem lehet azt mondani, hogy milyen magas lenne az elégedettség, de mégis valahol szó nélkül végzik a munkájukat az emberek, pontosan ebből adódóan. Na hát minden esetre mi szeretnénk egy kicsit jobb kedvre deríteni benneteket, adni egy kis plusz löketet a napi feladataitokhoz, és akkor ezt most is a legnagyobb slágerekkel tesszük, úgyhogy akkor most megint azok érkeznek.
0: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Súlyos árat fizetnek az állampolgárok a halogatott állami reformokért. A Rogérius negyed átalakítása és a Szilvás rendezése is szerepel azok között a projektek között, amelyek előkészítésére már most pénzt különített el a nagyvállalati önkormányzat. Romániában alaposan megemelkedett a legolcsóbb új autóért kifizetendő összeg. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia sikeresen felszabadított 350,7 millió eurót az uniós helyreállítási források harmadik eddig befagyasztott részét.

0: keretből. Ugyanakkor 458,7 millió eurót végleg elveszít a korábbi években késve, hiányosan vagy hibásan végrehajtott reformok miatt. Jelentette be Facebook oldalán Drágos Puszláró, beruházási és európai projektekért felelős miniszter. A helyreállítási tervhez kapcsolódó harmadik kifizetési kérelmet Románia még 2023-ban nyújtotta be. Az Európai Bizottság pedig 2025-ben döntött egyes összegek részleges felfüggesztéséről, mivel több reformot nem teljesítettek megfelelően. Emlékeztetett bejegyzésében a tárcavezető. A Roerius negyed átalakítása és a szilvás rendezése is szerepel azok között a projektek között, amelyek előkészítésére már most pénzt különített el a nagyváradi önkormányzat. A Roerius negyedre vonatkozó terv egy átfogó városrehabilitációs elképzelés. A Sebes-Körös jobb partjának rendezése is a projekt része. Az érintett szakasz a Szobáta és a Denszus-Jánok híd között található. A cél, hogy a jelenleg elhanyagolt részek egy jól használható, vonzó városi térré alakuljanak át. A hasonló projekt a szilvás szabad strand infrastruktúrájának a kialakítása, illetve korszerűsítése. Ennek részeként a szabad strand is megújul, amely részben homokos, részben füves felületeken várja majd a látogatókat. Romániában alaposan megemelkedett a legolcsóbb új autóért kifizetendő összeg. Miközben 2024. decemberében 11.305 euróért lehetett megvásárolni a legolcsóbb új autót, mára ez az összeg csaknem 15.000 euróra emelkedett. Derül ki a Gadget.ro portál kutatásából. A korábbi listavezető a Mitsubishi Space Star volt, amelyet ma már nem forgalmaznak Romániában. Ugyanakkor immár nem lehet támogatást szerezni a roncsautó programok révén sem. Így jelenleg a legolcsóbb új autó a Dacia Logan. Az Essential felszereltségű Arctic White színben forgalmazott gépkocsi 14.950 euróba került.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Kedden 2026. május 5-én Isten hozott benneteket a fedélzeten, 0505 a dátum, ez pedig a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és hát nem is szaporítom a szavakat, indul a Sláger Plusz, indul a menet, a mikrofonnál a következő 4 óra műsorvezető házigazdája Kesérű Tomi, felvértezve a legtöbb helyi hírrel és információval, érdekességekkel és jobb-nájobb zenékkel. Jön majd az első órában Lázár, a világ legöregebb kutyája, aztán arról is szó lesz a mai napon, hogy állítólag kvantumfizikusok arra jöttek rá, hogy tudunk visszaüzenni a múltba, aztán megnézzük majd, hogy hogyan avattak fel egy bringa utat Németországban egészen különleges módon, illetve arról is szótejtünk, hogy egy férfi mesterséges intelligenciával jelentkezett állásokra. Izgalmas lesz a mai nap is, úgyhogy tartsatok velem mindenképpen, most pedig pörgetem nektek a slágereket és a magyar kedvenceket. Indulunk!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

Figyelem, figyelem, rögtön fontos info itt a Plusz FM-en, a Sláger Plusz első órájában, legfőképpen az autósok figyelmét kérném szépen. A nagyváradi polgármesteri hivatal ugyanis arra figyelmezteti a lakosokat, hogy akik lakóhelyi parkolóhelyen rendelkeznek, legkésőbb június 10-éig kötelesek frissíteni szerződéses adataikat a város digitális parkolási platformján. Az intézkedés célja a nyilvántartások pontosítása és a parkolóhelyek használatának átláthatóbbá tétele. A parkolóhely megtartásához három fontos lépést kell elvégezni. Elsőként azoknak, akik még nem rendelkeznek felhasználói fiókkal, regisztrálniuk kell az önkormányzat online felületén. A regisztráció során kiemelten fontos, hogy a személyes adatokat pontosan a személyazonosító okmány szerint adják meg. A címek esetében a lépcsőház feltüntetése is kötelező, hiányzó adat esetén pedig külön opció áll rendelkezésre annak rögzítésére. A hibásan megadott adatok a fiók érvénytelenítéséhez vezethetnek. A második lépés a meglévő adatok ellenőrzése és frissítése. Bejelentkezés után a rendszer megjeleníti a parkolási szerződéshez kapcsolódó információkat, és jelzi, ha azok módosításra szorulnak. A kérelmek ellenőrzése a tegnapi nappal május 4-ével elkezdődött, és azokat érkezési sorrendben dolgozzák fel, ezért a hivatal arra kéri az érintetteket, hogy időben intézkedjetek. A harmadik kötelezettség az azonosító tábla kihelyezése a parkolóhelyen. A szabályok szerint minden helyhez tartoznia kell egy jól látható táblának, amelyen szerepel a parkolóhely száma, a szerződés száma és a jármű rendszáma. A tábla mérete és kialakítása szintén meg van szabva, a mérete 40x17 cm, ennek megfelelően kell elkészíteni és elhelyezni. Azok esetében, akik licit útján jutottak parkolóhelyhez, az azonosító tábla kihelyezésére még szigorúbb határidő vonatkozik. Ezt a licit megnyerésétől számított 5 napon belül kell megtenni. Erről ne feledkezzetek meg. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, én sem feledkezem meg rólatok itt a Pluszon, jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.

0: No, már is megyünk tovább itt a Sláger Plusz első órájában. A világörökség része lehet a Bihar-hegységben található Semsej barlang. A Román Kulturális Minisztérium a Nemzeti Örökségvédelmi Intézeten keresztül április 15-én ugyanis regisztrálta a jelölési dossziét az UNESCO-nál. A pályázatot összeállítók szerint a Semsej barlangban található több mint 30 ezer éves rajzok a modern embernek az egyik legkoraibb művészi megnyilvánulását dokumentálják Európában, és megváltoztathatják mindazt, amit a népek felső paleotikumbeli európai vándorlásáról és gondolkodásáról eddig tudtunk. Egyébként archeológiai szempontból eddig a Semsej barlang körülbelül 80%-át tárták fel, geomorfológiai, vegyészeti és biológiai kutatásokat kell még elvégezzenek. Amennyiben Bihar megyében is lenne egy UNESCO világörökség, az legitimálná a Semsej barlang univerzális értékét, és ugyanakkor alkalmat teremtene arra, hogy Európai Uniós pénzforrások lehívásával a Szegyest völgyét is bekapcsolják a turisztikai körforgásba. Reméljük, hogy ez így is lesz.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Majális, ahol a tavasz életre kell. Pesgő hangulat, színes forgatag, óvodai és iskolai rendezvények és egy kihagyhatatlan kézműves vásár. Ez a Festum Varadinum Majálisa. Május 8-a és 10-e között találkozzunk Nagyváradon, ahol családi programok, koncertek és gasztroélmények várnak. Ünnepeljük együtt a tavaszt, mert ez a közös pont. Részletekért kövess minket Facebookon, Instagramon, vagy látogass el a www.festumvaradinum.ro oldalra.
3: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küld el önéletrajzodat a lakokosoradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos.
4: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulát. Ez egy gyógyszer. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Itt a Sláger Plusz első órájában most zenélünk, aztán viszont hozom majd nektek a témát Lázárral, a világ legidősebb kutyájával kapcsolatban. Tartsatok velem mindenképpen. Wow!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz. Ez a...

No kérem szépen, hát akkor jöjjön a mai nap első témája itt a Sláger Pluszban kedden. Képzeljétek el, Franciaországban él a világ jelenleg legidősebb kutyája. Lázár, aki egyébként egy kontinentális törpe spániel, aki már majdnem 31 éves. A Guinness rekordot is vizsgálják, de a kutya életkorát hát egyértelműen igazolja a benne lévő mikrocsip, ami szerint 1995. december 4-én született. Lázár ezzel pontosan kétszer annyi ideig élt, mint a fajtája átlagos 15 éves élettartama. A története különösen megható. Túlélte eredeti gazdáját, majd egy menhely fogadta be, ahonnan egy 29 éves nő vitte haza. Bár az idős kutyát már nagyon sok egészségügyi probléma gyötri, például nem tudja a szájában tartani a nyelvét, még mindig nagyon jó étvágyal él, és szeretettel gondoskodnak róla. Lázár ezzel megelőzte az eddigi rekorder ausztrál juhászkutyát, Bluey-t, aki 29 évig és 5 hónapig élt. A Guinness most hivatalosan is rögzíti Lázár rekordját, aki így minden idők egyik legkülönlegesebb kutyájává vált. A szakértők szerint az ilyen extrém hosszú élet ritka, de a kistestű kutyák általában tovább élnek, és Lázár példája azt mutatja, hogy a gondoskodás, a nyugodt környezet és a szerencse hát együtt csodákra képes. Nézzétek meg Lázárról a képeket, egyébként nagyon vicces, ahogyan a nyelve hát nem fér már bele a szájába. Jó egészséget kívánunk neki, és legalább még kétszer ennyi időt, hogy a gazdájával töltse el, vagy akár azt is mondhatnám, hogy 100 évet és még plusz 20-at rá, vagy örök életet természetesen. Úgy gondolom, hogy jó helyen van ő, és hogy nagyon sokáig velünk lesz. Mégis bízom benne, hogy a Guinness rekord is meg lesz. Csak úgy, mint nálunk a slágerek és a magyar kedvencek, azaz jönnek az állati jó zenék itt a Pluszon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Egy rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, ne magyarázd a lényeg.

Plusz FM-en, akkor zárjuk a Sláger Plusz első óráját május 5-én kedden. Várjuk a friss, ropogós információkat a mai napon egyébként Ábrahám Miklós kollégám jóvoltából és tolmácsolásában, aztán pedig természetesen jövök vissza, és indítom nektek a Sláger Plusz második óráját. Készüljetek, hozom azt a dalt, amivel startolunk, ez lesz az, figyeljetek!

0: itt a Plusz FM. Reklám.
1: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ro-t és a wavesfestival.ro-t. A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, 1 közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Romániában alaposan megemelkedett a legolcsóbb új autóért kifizetendő összeg. Erőltetett menetben látott neki a kormány a védelmi képességek fejlesztését szolgáló Európai Safe Program végrehajtásának. A belügyminisztérium 10 nyugdíjasa közül 6-an 5000 lej feletti nyugdíjat kapnak, és átlagosan 50 éves és 3 hónapos korukban hagyják el a rendszert. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Erőltetett menetben látott neki a kormány a védelmi képességek fejlesztését szolgáló Európai Safe Program végrehajtásának. Ennek keretében közel 10

0: 17 milliárd euró áll Románia rendelkezésére. A haderőfejlesztés terén eldőlt, hogy a legnagyobb fegyverbeszerzések német vállalatok útján történnek, és hadipari óriásra bízzák a mangáliai hajógyár megmentését is. A konkurenciának természetesen nincs ínyére a közbeszerzés mellőzése. Az Európai Bizottság az év elején 16,6 milliárd eurós kedvezményes hitelkeretet hagyott jóvá az ország számára az Európai Biztonsági Akcióprogramok keresztül. Ebből a bukaresti hatóságok több mint 10 milliárd eurót haderőfejlesztésre fordítanak. A belügyminisztérium 10 nyugdíjasa közül 6-an 5000 lej feletti nyugdíjat kapnak, és átlagosan 50 éves és 3 hónapos korukban hagyják el a rendszert. Írja az Adevarul. A belügyi dolgozók épp ezért nem örültek a kormány azon tervének, melynek értelmében az állami szférában tilos a bér és nyugdíj halmozása. De már a nyugdíjkorhatár emelése is nem tetszést váltott ki. A Romániai Rendőrök Szakszervezeti Szövetsége közleményben fejezte ki nem tetszését a törvényjavaslat miatt, amely korlátozza a katonai nyugdíj és a fizetés egyidejű felvételét. Különösen azt a pontot kifogásolják, amely 85%-kal csökkenteni a nyugdíját azoknak, akik továbbra is az államnak dolgoznak. Évente mintegy 200 millió liter bort értékesítenek feketén Romániában, írja az Economica.net. A hivatásos borkóstolók romániai egyesületének számításai szerint ennek a mennyiségnek a piaci értéke 3 milliárd lej körül van, ami 570 millió lej kiesést okoz az államkasszának az áfa behajtás terén. A szervezet úgy látja, hogy a kialakult helyzetért nagyrészt az inkoherens törvényi szabályozása felelős. A szabálytisztelő termelőkkel szembeni elbánás aránytalan. Bár a bor jövedéki adója alacsony és nem generál jelentős költségvetési bevétel, az adminisztratív kötelezettségek valós nyomást gyakorolnak az ágazatra, korlátozva a beruházási és fejlődési lehetőségeket. A hazai pincészetek 2025-ben 4,1 millió hektoliter bort állítottak elő, 29%-kal többet, mint egy évvel korábban.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon akár 25 fokot is mérhetünk napközben, éjjel pedig 10 fok körül alakul a hőmérséklet. A szél helyenként megélénkülhet, csapadékra egyelőre nem kell számítani, illetve számottevő front hatás sem terheli a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Május 15-ig lezárták a forgalom elől a William Shakespeare utca egy részét a szennyvíz és csapadékvíz hálózat cseréje miatt. A korlátozás a Stájú Krisanén és a Pojanice utcák közötti szakaszonban érvényben. Illetve május elejéig időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani a Püspöki úton a Lidl környékénél, hogy biztonságos körülmények között történhessen az ottani építkezéshez szükséges anyagok szállítása. Ezeket a korlátozásokat csak bizonyos napokon alkalmazzák, úgyhogy nem lesz állandó sáblezárás, de azért számítsatok arra, hogy a környéken időnként fennakadások lehetnek. A Dacia sugárúton, a Magyarországon, a Kántemíren, a Decsebel sugárúton, a Püspöki úton, a Körgyűrűn, a gyorsforgalmi úton, valamint a bevásárlóközpontok környékén élénk a forgalom, itt ott torlódások is lehetnek, úgyhogy legyetek türelmesek, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: 2026. május 5-én kedden megyünk tovább itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Ez már a Sláger Plusz második felvonása, a mikrofonnál pedig Kessérű Tomi. A nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb híreivel várlak benneteket, és már is mondom nektek, hogy ebben az órában miről lesz majd szó egyébként. Szemetes ládákkal versenyeztek egy bringa út átadásán. Egészen szokatlan, nem mindennapi jelenető zajlott, hogy miért, hát az is kiderül majd hamarosan ebben az órában. Nálunk viszont, ahogy megszokhattátok már, csak is azok a dalok pörögnek, amelyek hát fantasztikusan feldobják a mai napunkat. Erre itt a bizonyíték, úgyhogy indulunk.
1: Slágerek, magyar kedvencek,

0: Csak a legjobbak. Mindig. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

Jó rádiózást nektek, pluszosok, már a Sláger plusz második órájában járunk, hát akkor irány a strand. Május 1-től megváltozott ugyanis a váradi ősi strand működési rendje. Az új program szerint hétköznapokon 2-től péntekig 8 és 17 óra között tart nyitva a létesítmény, a pénztár pedig 16 órakor zár. Szombaton, vasárnap, valamint a hivatalos ünnepnapokon és mini vakációk idején a strand 8 és 18 óra között várja a látogatókat, a jegypénztár 17 óráig működik. Hétfőnként a strand továbbra is zárva tart. A belépő jegyek ára nem változik, a felnőtteknek 32 lejbe kerül a belépő. A 14-18 év közötti diákok, valamint a 3000 lejnél magasabb nyugdíjjal rendelkező nyugdíjasok 30 lejért válthatnak jegyet. A 3 és 14 év közötti gyermekek, az alacsonyabb nyugdíjjal rendelkező idősek és a fogyatékkal élők pedig 16 lejért léphetnek be, míg a 3 év alatti gyermekek számára a belépés ingyenes. Mi is csobbanunk, ahogyan szoktam mondani, slágerekben és magyar kedvencekben itt a pluszon. Jó fürdőzést minden.

0: kedves pluszosok, itt a lehetőség, hogy ti is beleszóljatok a dolgokba. A nagyváradi önkormányzat ugyanis arra hívja fel a lakosok figyelmét, hogy vegyetek részt annak az új szabályzatnak a közvitájában, aminek célja, hogy a város barátságosabbá váljon a házi kedvencek számára, és egyértelmű szabályokat vezessen be az állatok közé és nyilvános magánterekbe való belépésére vonatkozóan. A szabályzat célja, hogy egyensúlyt teremtsen az állattartók igényei és a városi tér valamennyi használójának érdekei között, világos előírásokkal és korszerű megoldásokkal. A javaslatok között szerepel az állatok zöldövezetekbe, közintézményekben és a tömegközlekedési eszközökre való belépésének szabályozása. Az állattartók felelősségének pontos meghatározása, a kedvenceket szolgáló infrastruktúra fejlesztése, például sétálóövezetek és kutyajátszóterek kialakítása, a gazdátlan állatok kezelésének javítása, beleértve a Grévejmenhely gondozási, rehabilitációs és örökbefogadási központ alakítását. A dokumentáció megtekinthető az intézmény honlapján a közviták menüpontban és a nagyváradi polgármesteri hivatal műszaki igazgatóságán a Jean Calvin utca 5 szám alatt. Az érdeklődők a hirdetmény közzétételétől számított 30 naptári napon belül egészen május 22-éig küldhetnek javaslatokat, észrevételeket vagy ajánlásértékű véleményeket e-mailben a direkcia.technikakukac.oradea.ro címre. Postai úton a Szent László tér 1 szám alá, személyesen pedig a nagyváradi polgármesteri hivatal ügyfélfogadó termében a Piramisban. A beérkezett javaslatokat elemzik, és ezek alapján véglegesítik a szabályzat végső változatát.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Színház, film, kiállítások, koncertek és könyvbemutatók. A Festum Varadinum kulturális programjai mindenkinek szólnak. Merülj el az irodalom, a művészet és a zene világában. Találkozzunk május 3-a és 17-e között Nagyváradon. Részletekért látogass el a www.festumvaradinum.ro oldalra. Festum Varadinum. A közös pont, ami összeköt minket.
2: Az életed pillanatok gyűjteménye. Pillanatok, amelyeket bármikor elveszíthetsz. Mivel nem diagnosztizálják őket időben, a szív- és érrendszeri betegségek Romániában az elhalálozások első számú kiváltó tényezői. Vegyél részt a Dr. Max alapítvány által szervezett Caravana Pentru Grija keretén belüli ingyenes szív- és érrendszeri szűrővizsgálaton május 9 és 11-e között a nagyváradi Rogerius Kauflandban a Borsuló jut 6 szám alatt. Részletek a fundacia.drmax.ro oldalon.
3: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
4: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küld el önéletrajzodat a lakokosoradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos,
5: gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Folytatódik a Sláger Plusz, ez már a második óra itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában kedden május 5-én. Nem sokára majd arról fogok beszámolni, hogy milyen különleges módon havadtak fel egy kerékpárutat Németországban. Tartsatok velem mindenképpen, most viszont jönnek a legnagyobb kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz, ez a

Sláger plusz második órájában biciklire pattanunk. Hát kérem szépen, ha felavatnak egy bicikli utat, akkor mit szokott ott történni? Hát általában bicikliznek rajta az emberek, ugye? Hát nem mindennapi jelenet zajlott le egy új kerékpárút átadásán. A szervezők ugyanis szemetes ládákkal rendeztek versenyt, hogy feldobják az eseményt Németországban. A résztvevők guruló kukákat toltak végig a frissen elkészült szakaszon, miközben a közönség hangosan bíztatta őket. A humoros futam célja egyébként az volt, hogy oldja a hivatalos átadók merevségét, és játékos módon hívja fel a figyelmet a bringás infrastruktúra fejlesztésére. A videó, hát mondanom sem kell, hogy pillanatok alatt elterjedt a közösségi médiában, és sokan úgy fogalmaztak, hogy ilyen átadóból jöhetne több is, mert hogy ez egészen különleges és szürreális volt. Hát valószínűleg tartom egyébként, hogy nem is lesz ilyen, biztos vagyok benne, hogy nem kukákkal fogják majd használni ezt a bicikliutat, de az is 100%, hogy ugye ezzel az akcióval hát minden figyelem rájuk szegeződött jelen pillanatban, úgyhogy a marketing az most itt csillagos ötös jelen helyzetben. Remélem, hogy nálunk is ugyanilyen jó a zenei felhozatal a Plusz FM-en, ezt mindjárt megnézzük, hiszen megyünk tovább a Sláger Pluszban. We will

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

Sláger magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbon Tamás. Autók, szakértelem, bizalom.
1: Homok, vesekő. Fedezd fel a gyógyszertárakban található uraktív lítóformulát. Hozzájárul a vesekő képződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Uraktív lító. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő, ásványi anyagokat és növényi kivonatokat tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot, napi 2 kapszula. Gyermekektől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszabású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenczi Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi Önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringseal HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Illia Balozsán élesen bírálta a Hidroelektrikát, amiért a vállalat a lakossági árak csökkentése helyett a bónuszok osztogatását választotta. Azok, akik lakóhelyi parkolóhelyen rendelkeznek, legkésőbb június 10-éig kötelesek frissíteni szerződéses adataikat a város digitális parkolási platformján, figyelmeztet a nagyváradi polgármesteri hivatal. A romániai munkavállalók fele úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia rendkívül hasznos eszköz, amely megkönnyíti a munkát. Ugyanakkor kétharmaduk attól tart, hogy túlzott függőséget okoz. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Illia Balozsán élesen bírálta a Hidroelektrikát, amiért a vállalat inkább nyereséget termelt és a magas fizetések mellett 150-180 ezer eurós teljesítménybónuszokat fizetett, ahelyett, hogy beruházásokat hajtott volna végre. Amikor a Hidroelektrika a rövid távú nyereséget és a bónuszokat választja a stratégiai beruházások helyett, nem csak a vállalat veszít, hanem mindenekelőtt a fogyasztó, aki végül sokkal drágább energiát fizet, mint amennyi indokolt. Ha minden duzzasztógát mellé energiatároló akkumulátorokat telepített volna úgy, hogy a déli órák megtermelt teljes mennyiséget eltárolják, majd este betáplálják, az nagyobb nyereséget jelent a Hidroelektrikának, és akár 30%-kal alacsonyabb árakat a lakosságnak, állította a miniszterelnök. A nagyváradi polgármesteri hivatal arra figyelmezteti a lakosságot, hogy azok, akik lakóhelyi parkolóhelyen rendelkeznek, legkésőbb június 10-éig kötelesek frissíteni szerződéses adataikat a város digitális parkolási platformján. Az intézkedés célja a nyilvántartások pontosítása és a parkolóhelyek használatának átláthatóbbá tétele. A parkolóhely megtartásához 3 fontos lépést kell elvégezni. Elsőként azoknak, akik még nem rendelkeznek felhasználói fiókkal, regisztrálniuk kell az önkormányzat online felületén. A második lépés a meglévő adatok ellenőrzése és frissítése. A harmadik pedig az azonosító tábla kihelyezése a parkolóhelyen. A romániai munkavállalók fele úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia rendkívül hasznos eszköz, amely megkönnyíti a munkát. Ugyanakkor kétharmaduk attól tart, hogy túlzott függőséget okoz. Ez derült ki egy friss kutatásból, amelyet az Azure Press ismertetett. Ugyanakkor sokan nem értenek egyet azzal, hogy az AI-t érzelmek, motiváció vagy pszichológiai állapot értékelésére használják. Ők úgy vélik, hogy az emberi kapcsolatok és a csapat dinamikák alakításában nem kellene szerepelni.

0: kellett vállalnia a mesterséges intelligenciának. Ami pedig a digitális túlterhelést illeti, a megkérdezettek szerint szükség van technológiamentes, kifejezetten emberi interakcióra szánt terekre is.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon akár 25 fokot is mérhetünk napközben, éjjel pedig 10 fok körül alakul a hőmérséklet. A szél helyenként megélénkülhet, csapadékra egyelőre nem kell számítani, illetve számottevő fronthatás sem terheli a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Lezárták a 19-es országút Váradról ki- és bevezető Szóisuló utcai szakaszát, a bevásárlóközpont mellett az expresszel való kereszteződésnél épülő felüljáró munkálatai miatt. Számítsatok arra, hogy csak kerülővel a Jumbo melletti a 19-es országutat a Szántói úttal összekötő út és a Szántói út használatával tudtok eljutni a Püspöki útra, illetve az expresszen is természetesen a város központi részeibe, és persze ugyanezen útvonalakat vagytok kénytelenek használni a városból kifelé is. Illetve forgalomkorlátozások léptek életbe az Aradi út és a körgyűrű kereszteződésénél zajló aluljáró építési munkálatok zavartalan lebonyolítása érdekében. Az Aradi úton haladókat egy ideiglenesen kialakított szakaszra terelik, amely a városból kifelé a felüljáró alatt áthaladva a Hornbachhoz vezető útba csatlakozik bele, és innen haladhatunk tovább az Aradi úttal párhuzamos kiegészítő úton, ellenkező irányban úgy szintén ezen az útvonalon. Szent András irányából nem lehet csak a Hornbachig eljutni, és onnan a parkolón keresztül lehet becsatlakozni az Aradi útra, mind a városba befelé, mind a kifelé tartó irányokba. Javában zajlik az esti csúcs, a városból kivezető utakon meglehetősen élénk a forgalom, mivel az ingázók is elindultak hazafelé a városból, úgyhogy torlódásokra lehet számítani. Ugyanakkor például a Borsi úton igen sokan jönnek a városba befelé, munka után az ipari parkból. Lassú a haladás a Denszus Jánu hídon, az Első Károly hídon a Szobáta környékén, illetve a Dácsia Sugár úton, a Kántemíren, az Aradi úton és a Kolozsvári úton is. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Május 5-én kedden, hello mindenkinek, köszöntelek benneteket a mikrofonnál, Kessérű Tomi, ez pedig már a Sláger Plusz harmadik felvonása itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, amiben természetesen a fontos infók mellett készülök nektek egy újabb érdekességgel. Kvantumfizikusok szerint, ugyanis képzeljétek el, üzenetet lehet küldeni a jövőből a múltba. Az óra második részében jövök majd ezzel a témával, addig pedig hát gondolkozzatok el, hogy mit üzennétek a múltbeli önmagatoknak, hogyha most ezt meg lehetne tenni. Közben vissza a jövőbe, illetve bocsánat, a jelenbe, már is érkeznek a slágerek és a magyar kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy vára.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hát ne feledkezzünk meg arról itt a Sláger Pluszban, hogy Nagyvárad kulturális életének meghatározó eseménye a Festum Varadinum, amely több mint 3 évtizede hozza össze minden évben a város közösségét. Az idén 34. alkalommal megrendezésre kerülő programsorozat már a helyi magyar közösség fontos identitásőrző eseményévé vált. Az előrendezvények már javában tartanak egy ideje, de a hétvégén hivatalosan is útjára indul az ünnepség sorozat. Holnap iskolai programokkal indul a nap. Délelőtt 10 órától színes tavasz elnevezéssel játékos felfedezés lesz a legkisebbeknek a Csillagocska református bölcsödében. Aztán ezzel egy időben az Atya-fiú című színházi nevelési előadás veszi kezdetét a 9 és 12. osztályosoknak a Transzilvánia színpadon. Szintén 10 órától lesz egy tantermi előadás a Mihály Eminescu főgimnáziumban Mozaik címmel. 13 órától a Nagyváradi várban lovagi küldetés várja a gyerekeket, amely során egy izgalmas kaland részeseivé válnak a vár udvarában, ahol visszarepülnek a középkorba, a lovagok és a királyok világába. 16 órától az unitárius udvar várja az érdeklődőket, május 6-a és 14-e között több napon át egy sokszínű közösségi élményt kínáló programsorozattal a Nagyvárad Bihar unitárius egyházközség udvarán. 17 órától a Párciumi Keresztény Egyetem könyvtárában Bányai András Zuhanó pályán című kötetének bemutatójára kerül sor, majd 18 órától az unitárius imaházba az Egy Isten tiszteletére című könyv bemutatójára. A Lédaházban ebben az időben előadóest lesz Versben bujdosó elnevezéssel. Az Eurofoto Art galériában pedig Morvai Szabó Edina és Szabó Géza Kubai Impressziók című kiállításának megnyitója veszi kezdetét. A rendezvényekről egyébként részletesen a festumvaradinum.ro weboldalon keresztül kaphattok részletes tájékoztatást. Kellemes tartalmas időtöltést és kikapcsolódást nektek!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Még folytatom egyébként a programajánlatot itt a Plusz FM-en, a Sláger Pluszban. Bihar megye legszínesebb és legszórakoztatóbb gyermeknapi fesztiválját idén is Nagyváradon szervezik meg. A program idén először két napos lesz, május 31-én vasárnap a Váradi Várban, míg június 1-én hétfőn három helyszínen szervezik meg. A Nagyváradi Várban, a Gyerekvárosban és a Bárkőlői Parkban, ahol szórakoztató tevékenységek zajlanak majd egy időben. Mindhárom helyszínen lesznek színdarabok, bűvészmutatványok, kisautók, színes léggömbök, különböző tevékenységek, kézműves műhelyek és sok-sok finomság. És éppen ennek apropóján a gyerekfesztiválra hát idén is várják a kereskedők, szolgáltatók jelentkezését, árusok, ugrálóbár és játéküzemeltetők. Az érdeklődők már jelentkezhetnek, ehhez ki kell tölteniük a fesztiválul.coppilaradel.ro weboldalon elérhető regisztrációs űrlapot május 10-éig. A jelentkezéskor információt kell szolgáltatni a cég típusáról, a forgalmazott termékekről, a kapcsolattartó személyről, és csatolni kell a szükséges dokumentumokat is. Továbbá tájékoztatást kell adniuk az igényelt hely típusáról és az üzemeltetéshez szükséges feltételekről. A fesztivállal kapcsolatos további információ az esemény weboldalán és Facebook oldalán található, valamint tájékoztatás igényelhető az office@visitoradia.com e-mail címen. A Váradi Gyermekfesztivált a Visitoradia Egyesület szervezi a Váradi Polgármesteri Hivatal támogatásával. Köszi a figyelmet!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Egy pohár jó bor, a körös partfényei és light jazz dallamok. A borparton kiváló borászatok is élő zene vár, ahol a jó borok mellett a beszélgetések is könnyedén folynak. Május 15-e és 17-e között fedezd fel az érmelléki borokat, és idén egy különleges újdonságot is. Először csatlakozik hozzánk a Kincses Pince Vándor Borfesztivál, amely a Kárpát-medence legjavát hozza el a körös partra. Éld át a pillanatot, mert nálunk minden cseppnek története van. Ez a közös pont. Részletekért látogass el a www.festumvaradinum.ro oldalra.
3: A La Kokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küld el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. La Kokos,
1: és most vissza a zenéhez.
0: Ez a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és a Sláger Plusz harmadik órája. Egy nagyon izgalmas téma vár majd benneteket nem is olyan sokára, ugyanis kvantumfizikusok szerint üzenetet lehet küldeni a jövőből a múltba. Hogy hogyan, az is kiderül hamarosan, most viszont slágerek és magyar kedvencek a jelenből.

No, a mai nap a keddi nap legizgalmasabb híre, bár benneteket itt a Plusz FM-en, a Sláger Pluszban. Ti mit üzennétek vissza a fiatalkori önmagatoknak, ha meg lehetne ezt tenni? Kíváncsian várom, ha van kedvetek, üzenjetek. Képzeljétek el, egy friss kutatás szerint ugyanis a kvantumfizika hát elméletileg lehetővé teheti, hogy üzeneteket küldjünk vissza az időben, legalábbis mikroszkopikus szinten. A tudósok olyan kvantumrendszereket vizsgáltak, amelyekben a részecskék állapota nem csak a múlt, hanem a jövő eseményeitől is függhet. A jelenséget úgy írják le, mintha a rendszer hát előre tudná, hogy mi fog történni, és ehhez igazítaná a jelenbeli viselkedését. A kutatók hangsúlyozzák, nyilván ez nem azt jelenti, hogy holnap már levelet küldhetünk a tegnapi önmagunknak, de a kvantum szintű információáramlás valóban megsértheti a klasszikus időrend szabályait. A jelenség a science fiction rajongók számára is ismerős lehet, ugye a Vissza a jövőbe filmek világából. De most először sikerült matematikailag is igazolni, hogy bizonyos kvantum folyamatok időn túli kapcsolatot mutatnak. A kutatók szerint ez a felfedezés hosszú távon teljesen új alapokra helyezheti a kommunikációról és az idő természetéről alkotott képünket. Azért ilyenkor úgy elgondolkozok rajta, hogy akik ezt a kísérletet elvégezték, ők milyen okos emberek lehetnek, hozzájuk képest én meg csak itt ülök a mikrofon mögött, és mondom nektek a dolgokat. Hát elképesztő a hír, azt kell, hogy mondjam. Biztosan egyébként, hogyha lehetőség lenne rá, akkor valószínűleg üzennék én is vissza valamit a múltba. Hogy mit? Hát azt így nem tudnám elkapkodni, igazából nagyon hosszan át kéne gondolni, de valószínűleg élnék a lehetőséggel. Most viszont maradunk a jelenben, kérem szépen, és itt játszom nektek a slágereket és a magyar kedvenceket. És mit üzenek? Hallgassátok a Plusz FM-et, szép napot, jó rádiózást mindenkinek!

0: Túl vagyunk a fél időn itt a Plusz FM-en, a Sláger Pluszban, hiszen a harmadik órát zárjuk május 5-én kedden, de hát hol van még a vége? Kérem szépen, mindjárt jönnek a friss ropogós hírek, az információk Ábrahám Miklós kollégám tolmácsolásában és jóvoltából a mai nap ügyeletes hírszerkesztőjétől. Kérem szépen a figyelmeteket, aztán természetesen visszaveszem a stúdiót, a szót, a mikrofont, és jövök vissza, és játszom nektek ismét a slágereket és a magyar kedvenceket. A hírek után majd a következő óra ezzel a dallal fog indulni.
1: Hányszor összedőltem, mégis vitt a lábam, pedig nem mentek előttem, és nem jöttek utána.
2: Itt a Plusz FM. Reklám.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: Atti Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az attikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Súlyos árat fizetnek az állampolgárok a halogatott állami reformokért. A Rogérius negyed átalakítása és a Szilvás rendezése is szerepel azok között a projektek között, amelyek előkészítésére már most pénzt különített el a nagyvállalati önkormányzat. Romániában alaposan megemelkedett a legolcsóbb új autóért kifizetendő összeg. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia sikeresen felszabadított 350,7 millió eurót az uniós helyreállítási források harmadik eddig befagyasztott részéből. Ugyanakkor 458,7 millió eurót végleg elveszít a korábbi években késve, hiányosan vagy hibásan végrehajtott reformok miatt. Jelentette be Facebook oldalán Drágos Puszláró, beruházási és európai projektekért felelős miniszter. A helyreállítási tervhez kapcsolódó harmadik kifizetési kérelmet Románia még 2023-ban nyújtotta be. Az Európai Bizottság pedig 2025-ben döntött egyes összegek részleges felfüggesztéséről, mivel több reformot nem teljesítettek megfelelően. Emlékeztetett bejegyzésében a tárca vezető. A Rogérius negyed átalakítása és a Szilvás rendezése is szerepel azok között a projektek között, amelyek előkészítésére már most pénzt különített el a nagyváradi önkormányzat. A Rogérius negyedre vonatkozó terv egy átfogó városrehabilitációs elképzelés. A Sebes-Körös jobb partjának rendezése is a projekt része. Az érintett szakasz a Szobáta és a Denszusjánó híd között található. A cél, hogy a jelenleg elhanyagolt részek egy jól használható, vonzó városi térré alakuljanak át. A hasonló projekt a Szilvás szabad strand infrastruktúrájának a kialakítása, illetve korszerűsítése. Ennek részeként a szabad strand is megújul, amely részben homokos, részben füves felületeken várja majd a látogatókat. Romániában alaposan megemelkedett a legolcsóbb új autóért kifizetendő összeg. Miközben 2024. decemberében 11.305 euróért lehetett megvásárolni a legolcsóbb új autót, mára ez az összeg csaknem 15.000 euróra emelkedett. Derül ki a Gadget.ro portál kutatásából. A korábbi lista vezető a Mitsubishi Space Star volt, amelyet ma már nem forgalmaznak Romániában. Ugyanakkor immár nem lehet támogatást szerezni a roncsautóprogramok révén sem. Így jelenleg a legolcsóbb új autó a Dacia Logan. Az Essential felszereltségű Arctic White színben forgalmazott gépkocsi 14.950

0: euróba kerül.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon akár 25 fokot is mérhetünk napközben, éjjel pedig 10 fok körül alakul a hőmérséklet. A szél helyenként megélénkülhet, csapadékra egyelőre nem kell számítani, illetve számottevő fronthatás sem terheli a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Május 15-ig lezárták a forgalom elől a William Shakespeare utca egy részét a szennyvíz és csapadékvíz hálózat cseréje miatt. A korlátozás a Spájó Krisanén és a Pojanice utcák közötti szakaszon van érvényben. Illetve május elejéig időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani a Püspöki úton a Lidl környékénél, hogy biztonságos körülmények között történhessen az ottani építkezéshez szükséges anyagok szállítása. Ezeket a korlátozásokat csak bizonyos napokon alkalmazzák, úgyhogy nem lesz állandó sávlezárás, de azért számítsatok arra, hogy a környéken időnként fennakadások lehetnek. Javában tart az esti csúcs, a városból kivezető utakon meglehetősen élénk a forgalom, mivel az ingázók is elindultak hazafelé a városból, úgyhogy torlódásokra lehet számítani. Ugyanakkor például a Borsi úton igen sokan jönnek a városba befelé, munka után az ipari parkból. Lassú a haladás a Denszus Jánu hídon, az Első Károly hídon a Szobáta környékén, illetve a Dácsia Sugár úton, a Kántemíren, az Aradi úton és a Kolozsvári úton is. De megszokásból vezessetek, érjetek célba épségben, jó utat kíván a Plusz FM!
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Ez továbbra is a Plusz FM, a kedvenc adótok, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója. Megyünk tovább kedden, 2026. május 5-én, ez már a negyedik, az utolsó óra. A következő 60 percben is felkészültem, várlak benneteket, a mikrofonnál egyébként Kessérű Tomi. Továbbra is hozom nektek ugye a fontos információkat helyből, figyeljetek, füleljetek. Az óra második felében pedig jön az izgalmas téma, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy egy férfi fogta magát és mesterséges intelligenciával jelentkezett állásokra. Hogy mi lett a vége, az kiderül hamarosan, és hogy mivel kezdünk, az meg most rögtön.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad.

Szabadon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

Bizony, bizony, telik az idő, ugye? Május 5-én, kedden már a Sláger plusz 4. órájában vagyunk. A tanügyminisztérium által jóváhagyott ütemterv szerint május 18-a és 22-e között zajlik a már bölcsödés vagy óvodás gyerekek újraíratása, mondom a szülőknek. Május 22-én közzéteszik a szabadon maradt helyek számát. Azokban az oktatási intézményekben, amelyekben bölcsöde is működik, a harmadik életévüket betöltött bölcsödéseket a szülők kérésére a rendelkezésre álló helyek függvényében és életkor szerint csökkenő sorrendben át lehet iratni a kis csoportos óvodások közé. A beiratkozás első szakasza május 25-e és június 18-a között zajlik. A beiratkozásnál 3 opciót kell megjelölni, a gyerekek elosztása a helyek számától függ. Május 25-e és 29-e között történik a kérések benyújtása. Június 2-a és 8-a között az első opciók alapján történő elosztás. Június 9-e és 12-e között a másodikként, június 15-e és 17-e között pedig a harmadikként megjelölt opciók alapján történő leosztás. Június 18-án aztán közzéteszik az eredményeket és a szabadon maradt helyek számát. A második szakaszban június 22-26 között kell benyújtani a kéréseket, majd június 29 és július 1-e között az elsőként, július 2-a és 6-a között a másodikként, majd július 7-én és 8-án a harmadikként megjelölt opció alapján történik a helyek betöltése. Július 9-én közzéteszik a második szakasz eredményeit és a második szakasz nyomán üresen maradt helyeket. Ezekre augusztus 17-e és 27-e között lehet majd jelentkezni azoknak, akiket az első két szakaszban sehová nem soroltak be. Ennek eredményeit augusztus 28-án teszik közzé. A tanügyminisztérium emlékeztet, hogy a gyerekeknek kötelező kijárniuk az óvodai középső és nagy csoportot. Bízom benne, hogy eljutott az érintettekhez az info, és hogy tudtam segíteni, hozzátok pedig már is eljutnak a slágerek és a magyar kedvencek.

0: Még van nálam egy kulturális hír itt a Plusz FM-en. Az Ernst Galéria és a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség közös szervezésében ugyanis különleges jelentőségű képzőművészeti kiállítás tekinthető meg a Püspöki Palotában, Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből címmel. A Nagyváradi kiállítás a 2023-ban elindított sorozat negyedik állomása, amelynek célja a Nagybányai Festőiskola örökségének újra kontextualizálása és szélesebb közönséghez való eljuttatása a Kárpát-medence különböző városaiban. A válogatás koncepciója Eleni Korányi kurátor nevéhez fűződik, aki az Ernst Galéria gyűjteményére, valamint magyarországi és nemzetközi kapcsolataira támaszkodva olyan műtárgy együttest állított össze, amely a Nagybányai iskola stiláris sokszínűségét és fejlődési ívét egyaránt bemutatja. Az időszakos kiállítás különlegessége, hogy több olyan jelentős mű is szerepel benne, amely ritkán látható a nyilvánosság előtt. A tárlat átfogó képet nyújt a nagybányai művésztelep fejlődéséről, a századforduló naturalista festészetétől az impressionizmuson és posztimpressionizmuson át egészen az avantgárd irányzatokig, valamint a posztnagybányai mesterek munkásságáig. Eleni Korányi kurátorral egyébként kolléganőnk Szegedi Mária is készített egy érdekes riportot, amit természetesen vissza tudtok hallgatni a pluszfm.ro weboldalon, az interjúk menüpontot kell keresni. A tárlatot pedig június 20-áig, hétfőtől szombatig 9 és 17 óra között lehet megtekinteni a Római Katolikus Püspöki Palota második emeleti kiállító terében. Várják az érdeklődőket sok szeretettel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új felnék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pointez gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
3: Társadalmi célú hirdetés. Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Hát kérem szépen, már a negyedik órát gyűrjük itt a Sláger Pluszban, a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Hogy telik a kedd? Remélem, hogy szuperül. 2026. május 5-e van egyébként, és nem sokára jön majd a téma, méghozzá a munkakeresés, az álláskeresés világából, ugyanis egy férfi mesterséges intelligenciával jelentkezett állás lehetőségekre. Hogy mi lett a vége, az is kiderül hamarosan. Várlak benneteket!
1: Slágerek,

a Sláger Plusz negyedik órájában is van mit hallgatni. Ugyanis meglepő eredményt hozott egy másik kutatás. A mesterséges intelligencia sikeresebben tájazik állásokra, mint a valódi emberek. A tesztekben mesterséges intelligencia rendszerek írták meg az önéletrajzokat és a motivációs leveleket, majd ezeket kiküldték valódi álláshirdetésekre. Az eredmény pedig döbbenetes. Az AI által készített pályázatok több visszajelzést és több interjú meghívást kaptak, mint az emberi jelentkezők. A szakértők szerint ennek az az oka, hogy a mesterséges intelligencia pontosan érti, milyen kulcsszavakat és szerkezeteket keresnek a HR rendszerek, és hibátlanul igazítja a szöveget a pozícióhoz. A kutatás ugyanakkor figyelmeztet, ha ez a trend folytatódik, az álláskeresés világa teljesen átalakulhat, és a cégeknek új módszereket kell kitalálniuk arra, hogy hogyan szűrjék ki a valódi jelölteket a gépi pályázatok közül. Mert hát valljuk be őszintén, hiába lesz sikeres egy mesterséges intelligencia pályázat, amikor behívják majd interjúra, akkor bizony senki nem fog kopogtatni az ajtón. A húsvér emberek viszont várják természetesen a visszahívásokat és a megkereséseket, úgyhogy hasonló ez egy kicsit, mint a Spotify, hogy már ott is ugye úgy elszaporodtak az AI zenék, hogy most már ott is kitalálták, hogy hogyan fogják majd megkülönböztetni őket a valódi zenétől. Szerintem egyébként a HR szakembereknek is hasonló dologra kell felkészülniük, hogy ki tudják szűrni ugye az AI által írt dolgokat, és a húsvér emberek, akik meg hát munkára várnak, azok meg hát lehetőséget kapjanak, úgyhogy itt az ideje, hogy ebben a dologban is történjen valami lépés. Ti meg jó zenéket vártok tőlem, ugye? Hál' Istennek itt nem a mesterséges intelligencia uralkodik, hanem én játszom nektek a slágereket és a magyar kedvenceket.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvence.

0: Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: Hát eddig tartott a műszak, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a kitartó és kitüntető figyelmeteket az elmúlt 4 órában. Keserű Tomi voltam vagyok és leszek. Találkozunk szerdán a hét közepén, 2026. május 6-án egészen pontosan. A folytatásban nem sokára érkeznek a hírek Ábrahám Miklóstól, aztán pedig startol egy vadonatúj zenei óra. Maradjatok velem, velünk mindenképpen, ezzel a dallal fogunk indítani. Hello mindenkinek!

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszabású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenczi Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
1: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Romániában alaposan megemelkedett a legolcsóbb új autóért kifizetendő összeg. Erőltetett menetben látott neki a kormány a védelmi képességek fejlesztését szolgáló Európai Safe Program végrehajtásának. A belügyminisztérium 10 nyugdíjasa közül 6-an 5000 lej feletti nyugdíjat kapnak, és átlagosan 50 éves és 3 hónapos korukban hagyják el a rendszert. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Erőltetett menetben látott neki a kormány a védelmi képességek fejlesztését szolgáló Európai Safe Program végrehajtásának. Ennek keretében közel 17 milliárd euró áll Románia rendelkezésére. A haderőfejlesztés terén eldőlt, hogy a legnagyobb fegyverbeszerzések német vállalatok útján történnek, és hadipari óriásra bízzák a mangáliai hajógyár megmentését is. A konkurenciának természetesen nincs ínyére a közbeszerzés mellőzése. Az Európai Bizottság az év elején 16,6 milliárd eurós kedvezményes hitelkeretet hagyott jóvá az ország számára az Európai Biztonsági Akcióprogramok keresztül. Ebből a bukaresti hatóságok több mint 10 milliárd eurót haderőfejlesztésre fordítanak. A belügyminisztérium 10 nyugdíjasa közül 6-an 5000 lej feletti nyugdíjat kapnak, és átlagosan 50 éves és 3 hónapos korukban hagyják el a rendszert. Írja az Adevarul. A belügyi dolgozók épp ezért nem örültek a kormány azon tervének, melynek értelmében az állami szférában tilos a bér és nyugdíj halmozása. De már a nyugdíjkorhatár emelése is nem tetszést váltott ki. A Romániai Rendőrök Szakszervezeti Szövetsége közleményben fejezte ki nem tetszését a törvényjavaslat miatt, amely korlátozza a katonai nyugdíj és a fizetés egyidejű felvételét. Különösen azt a pontot kifogásolják, amely 85%-kal csökkenteni a nyugdíját azoknak, akik továbbra is az államnak dolgoznak. Évente mintegy 200 millió liter bort értékesítenek feketén Romániában, írja az Economica.net. A hivatásos borkóstolók Romániai Egyesületének számításai szerint ennek a mennyiségnek a piaci értéke 3 milliárd lej körül van, ami 570 millió lej kiesést okoz az államkasszának az áfa behajtás terén. A szervezet úgy látja, hogy a kialakult helyzetért nagyrészt az inkoherens törvényi szabályozás a felelős. A szabálytisztelő termelőkkel szembeni elbánás aránytalan. Bár a bor jövedéki adója alacsony és nem generál jelentős költségvetési bevétel, az adminisztratív kötelezettségek valós nyomást gyakorolnak az ágazatra, korlátozva a beruházási és fejlődési lehetőségeket. A hazai pincészetek 2025-ben 4,1 millió hektoliter bort állítottak elő, 29%-kal többet, mint egy évvel korábban.
0: És most

0: Plusz FM. Reklám. A Fesztuvar Arénon fergeteges bulikkal és változatos koncertekkel vár május 3-a és 17-e között.
1: Irigy, Hónajmirigy,
0: Konyha,
1: Hooligans,
0: Kicsi Gesztenyeklub,
1: Gangsta Zoli és a Kartell,
0: Jude Law,
1: Mobilmánia Viki Rágyulával,
0: Budapest Folk Band,
1: Betonhofi,
0: Sárik Péter Trió és Kosika,
1: Ladánybele 27,
0: Luisa Zán és Gyárfás István Trió,
1: Váradi Roma Café,
0: Subtons
1: és természetesen számos nagyváradi zenekar is színpadra lép a fesztiválon.
0: Részletek a Facebookon és a festumvaralinum.ro oldalon.
2: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724-354-021-es számon.
0: Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos, és most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
3: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: Egyetemen, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Illyé Balozsán élesen bírálta a Hidroelektrikát, amiért a vállalat a lakossági árak csökkentése helyett a bónuszok osztogatását választotta. Azok, akik lakóhelyi parkolóhelyen rendelkeznek, legkésőbb június 10-ig kötelesek frissíteni szerződéses adataikat a város digitális parkolási platformján. Figyelmeztet a nagyváradi polgármesteri hivatal. A romániai munkavállalók fele úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia rendkívül hasznos eszköz, amely megkönnyíti a munkát. Ugyanakkor kétharmaduk attól tart, hogy túlzott függőséget okoz. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Illyé Balozsán élesen bírálta a Hidroelektrikát, amiért a vállalat inkább nyereséget termelt és a magas fizetések mellett 150-180 ezer eurós teljesítménybónuszokat fizetett, ahelyett, hogy beruházásokat hajtott volna végre. Amikor a Hidroelektrika a rövid távú nyereséget és a bónuszokat választja a stratégiai beruházások helyett, nem csak a vállalat veszít, hanem mindenek előtt a fogyasztó, aki végül sokkal drágább energiát fizet, mint amennyi indokolt. Ha minden duzzasztógát mellé energiatároló akkumulátorokat telepített volna úgy, hogy a déli órák megtermelt teljes mennyiséget eltárolják, majd este betáplálják, az nagyobb nyereséget jelent a Hidroelektrikának, és akár 30%-kal alacsonyabb árakat a lakosságnak, állította a miniszterelnök. A nagyváradi polgármesteri hivatal arra figyelmezteti a lakosságot, hogy azok, akik lakóhelyi parkolóhelyen rendelkeznek, legkésőbb június 10-ig kötelesek frissíteni szerződéses adataikat a város digitális parkolási platformján. Az intézkedés célja a nyilvántartások pontosítása és a parkolóhelyek használatának átláthatóbbá tétele. A parkolóhely megtartásához három fontos lépést kell elvégezni. Elsőként azoknak, akik még nem rendelkeznek felhasználói fiókkal, regisztrálniuk kell az önkormányzat online felületén. A második lépés a meglévő adatok ellenőrzése és frissítése. A harmadik pedig az azonosító tábla kihelyezése a parkolóhelyen. A romániai munkavállalók fele úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia rendkívül hasznos eszköz, amely megkönnyíti a munkát. Ugyanakkor kétharmaduk attól tart, hogy túlzott függőséget okoz. Ez derült ki egy friss kutatásból, amelyet az Azure Press ismertetett. Ugyanakkor sokan nem értenek egyet azzal, hogy az AI-t érzelmek, motiváció vagy pszichológiai állapot értékelésére használják. Ők úgy vélik, hogy az emberi kapcsolatok és a csapat dinamikák alakításában nem kellene szerepet vállalnia a mesterséges intelligenciának. Ami pedig a digitális túlterhelést illeti, a megkérdezettek szerint szükség van technológiamentes, kifejezetten emberi interakcióra szánt terekre is.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos.
0: Ez a Zenevonat a Plusz FM-en. A legnagyobb magyar slágerek, igazi különlegességek.

0: Minden hétköznap este 8-tól. Csak a Plusz FM-en. Zenevonat. Csak magyar zenékkel.
1: Ladies and gentlemen, this is Roman Trimuzin.

0: interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Súlyos árat fizetnek az állampolgárok a halogatott állami reformokért. A Rogérius negyed átalakítása és a Szilvás rendezése is szerepel azok között a projektek között, amelyek előkészítésére már most pénzt különített el a nagyváradi önkormányzat. A Romániában alaposan megemelkedett a legolcsóbb új autóért kifizetendő összeg. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia sikeresen felszabadított 350,7 millió eurót az uniós helyreállítási források harmadik eddig befagyasztott részéből. Ugyanakkor 458,7 millió eurót végleg elveszít a korábbi években késve, hiányosan vagy hibásan végrehajtott reformok miatt. Jelentette be Facebook oldalán Drágos Puszláró, beruházási és európai projektekért felelős miniszter. A helyreállítási tervhez kapcsolódó harmadik kifizetési kérelmet Románia még 2023-ban nyújtotta be. Az Európai Bizottság pedig 2025-ben döntött egyes összegek részleges felfüggesztéséről, mivel több reformot nem teljesítettek megfelelően. Emlékeztetett bejegyzésében a tárca vezető. A Rogérius negyed átalakítása és a Szilvás rendezése is szerepel azok között a projektek között, amelyek előkészítésére már most pénzt különített el a nagyváradi önkormányzat. A Rogérius negyedre vonatkozó terv egy átfogó városrehabilitációs elképzelés. A Sebes-Körös jobb partjának rendezése is a projekt része. Az érintett szakasz a Szobáta és a Denszusjánó híd között található. A cél, hogy a jelenleg elhanyagolt részek egy jól használható, vonzó városi térré alakuljanak át. A hasonló projekt a Szilvás szabad strand infrastruktúrájának a kialakítása, illetve korszerűsítése. Ennek részeként a szabad strand is megújul, amely részben homokos, részben füves felületeken várja majd a látogatókat. A Romániában alaposan megemelkedett a legolcsóbb új autóért kifizetendő összeg. Miközben 2024. decemberében 11.305 euróért lehetett megvásárolni a legolcsóbb új autót, mára ez az összeg csaknem 15.000 euróra emelkedett. Derül ki a Gadget.ro portál kutatásából. A korábbi lista vezető a Mitsubishi Space Star volt, amelyet ma már nem forgalmaznak Romániában. Ugyanakkor immár nem lehet támogatást szerezni a roncsautóprogramok révén sem. Így jelenleg a legolcsóbb új autó a Dacia Logan. Az Essential felszereltségű Arctic White színben forgalmazott gépkocsi 14.950 euróba kerül.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Romániában alaposan megemelkedett a legolcsóbb új autóért kifizetendő összeg. Erőltetett menetben látott neki a kormány a védelmi képességek fejlesztését szolgáló Európai Safe Program végrehajtásának. A belügyminisztérium 10 nyugdíjasa közül 6-an 5000 lei feletti nyugdíjat kapnak, és átlagosan 50 éves és 3 hónapos korukban hagyják el a rendszert. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Erőltetett menetben látott neki a kormány a védelmi képességek fejlesztését szolgáló Európai Safe Program végrehajtásának. Ennek keretében közel 17 milliárd euró áll Románia rendelkezésére. A haderőfejlesztés terén eldőlt, hogy a legnagyobb fegyverbeszerzések német vállalatok útján történnek, és hadipari óriásra bízzák a mangáliai hajógyár megmentését is. A konkurenciának természetesen nincs ínyére a közbeszerzés mellőzése. Az Európai Bizottság az év elején 16,6 milliárd eurós kedvezményes hitelkeretet hagyott jóvá az ország számára az Európai Biztonsági Akcióprogramok keresztül. Ebből a bukaresti hatóságok több mint 10 milliárd eurót haderőfejlesztésre fordítanak. A belügyminisztérium 10 nyugdíjasa közül 6-an 5000 lei feletti nyugdíjat kapnak, és átlagosan 50 éves és 3 hónapos korukban hagyják el a rendszert. Írja az Adevarul. A belügyi dolgozók épp ezért nem örültek a kormány azon tervének, melynek értelmében az állami szférában tilos a bér és nyugdíj halmozása. De már a nyugdíjkorhatár emelése is nem tetszést váltott ki. A Romániai Rendőrök Szakszervezeti Szövetsége közleményben fejezte ki nem tetszését a törvényjavaslat miatt, amely korlátozza a katonai nyugdíj és a fizetés egyidejű felvételét. Különösen azt a pontot kifogásolják, amely 85%-kal csökkenteni a nyugdíját azoknak, akik továbbra is az államnak dolgoznak. Évente mintegy 200 millió liter bort értékesítenek feketén Romániában, írja az Economica.net. A hivatásos borkóstolók Romániai Egyesületének számításai szerint ennek a mennyiségnek a piaci értéke 3 milliárd lei körül van, ami 570 millió lei kiesést okoz az államkasszának az áfa behajtás terén. A szervezet úgy látja, hogy a kialakult helyzetért nagyrészt az inkoherens törvényi szabályozása felelős. A szabálytisztelő termelőkkel szembeni elbánás aránytalan. Bár a bor jövedéki adója alacsony és nem generál jelentős költségvetési bevétel, az adminisztratív kötelezettségek valós nyomást gyakorolnak az ágazatra, korlátozva a beruházási és fejlődési lehetőségeket. A hazai pincészetek 2025-ben 4,1 millió hektoliter bort állítottak elő, 29%-kal többet, mint egy évvel korábban.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Illia Balozsán élesen bírálta a Hidroelektrikát, amiért a vállalat a lakossági árak csökkentése helyett a bónuszok osztogatását választotta. Azok, akik lakóhelyi parkolóhelyen rendelkeznek, legkésőbb június 10-éig kötelesek frissíteni szerződéses adataikat a város digitális parkolási platformján. Figyelmeztet a nagyváradi polgármesteri hivatal. A romániai munkavállalók fele úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia rendkívül hasznos eszköz, amely megkönnyíti a munkát. Ugyanakkor kétharmaduk attól tart, hogy túlzott függőséget okoz. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Illia Balozsán élesen bírálta a Hidroelektrikát, amiért a vállalat inkább nyereséget termelt és a magas fizetések mellett 150-180 ezer eurós teljesítménybónuszokat fizetett, ahelyett, hogy beruházásokat hajtott volna végre. Amikor a Hidroelektrika a rövid távú nyereséget és a bónuszokat választja a stratégiai beruházások helyett, nem csak a vállalat veszít, hanem mindenekelőtt a fogyasztó, aki végül sokkal drágább energiát fizet, mint amennyi indokolt. Ha minden duzzasztógát mellé energiatároló akkumulátorokat telepített volna úgy, hogy a déli órákban megtermelt teljes mennyiséget eltárolják, majd este betáplálják, az nagyobb nyereséget jelent a Hidroelektrikának, és akár 30%-kal alacsonyabb árakat a lakosságnak, állította a miniszterelnök. A nagyváradi polgármesteri hivatal arra figyelmezteti a lakosságot, hogy azok, akik lakóhelyi parkolóhelyen rendelkeznek, legkésőbb június 10-éig kötelesek frissíteni szerződéses adataikat a város digitális parkolási platformján. Az intézkedés célja a nyilvántartások pontosítása és a parkolóhelyek használatának átláthatóbbá tétele. A parkolóhely megtartásához három fontos lépést kell elvégezni. Elsőként azoknak, akik még nem rendelkeznek felhasználói fiókkal, regisztrálniuk kell az önkormányzat online felületén. A második lépés a meglévő adatok ellenőrzése és frissítése. A harmadik pedig az azonosító tábla kihelyezése a parkolóhelyen. A romániai munkavállalók fele úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia rendkívül hasznos eszköz, amely megkönnyíti a munkát. Ugyanakkor kétharmaduk attól tart, hogy túlzott függőséget okoz. Ez derült ki egy friss kutatásból, amelyet az Azure Press ismertetett. Ugyanakkor sokan nem értenek egyet azzal, hogy az AI-t érzelmek, motiváció vagy pszichológiai állapot értékelésére használják. Ők úgy vélik, hogy az emberi kapcsolatok és a csapat dinamikák alakításában nem kellene szerepet vállalnia a mesterséges intelligenciának. Ami pedig a digitális túlterhelést illeti, a megkérdezettek szerint szükség van technológiamentes, kifejezetten emberi interakcióra szánt terekre is.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

0: and I'll write your name.
1: Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez, ez, ez a

0: millió eurót végleg elveszít a korábbi években késve, hiányosan vagy hibásan végrehajtott reformok miatt. Jelentette be Facebook oldalán Drágos Puszláró, beruházási és európai projektekért felelős miniszter. A helyreállítási tervhez kapcsolódó harmadik kifizetési kérelmet Románia még 2023-ban nyújtotta be. Az Európai Bizottság pedig 2025-ben döntött egyes összegek részleges felfüggesztéséről, mivel több reformot nem teljesítettek megfelelően. Emlékeztetett bejegyzésében a tárca vezető. A Roerius negyed átalakítása és a szilvás rendezése is szerepel azok között a projektek között, amelyek előkészítésére már most pénzt különített el a nagyváradi önkormányzat. A Roerius negyedre vonatkozó terv egy átfogó városrehabilitációs elképzelés. A Sebes-Körös jobb partjának rendezése is a projekt része. Az érintett szakasz a Szobáta és a Denszus-Jánó híd között található. A cél, hogy a jelenleg elhanyagolt részek egy jól használható, vonzó városi térré alakuljanak át. A hasonló projekt a Szilvás-Szabad strand infrastruktúrájának a kialakítása, illetve korszerűsítése. Ennek részeként a Szabad strand is megújul, amely részben homokos, részben füves felületeken várja majd a látogatókat. Romániában alaposan megemelkedett a legolcsóbb új autóért kifizetendő összeg. Miközben 2024. decemberében 11.305 euróért lehetett megvásárolni a legolcsóbb új autót, mára ez az összeg csak nem 15.000 euróra emelkedett. Derül ki a Gadget.ro portál kutatásából. A korábbi lista vezető a Mitsubishi Space Star volt, amelyet ma már nem forgalmaznak Romániában. Ugyanakkor immár nem lehet támogatást szerezni a roncsautó programok révén sem. Így jelenleg a legolcsóbb új autó a Dacia Logan. Az Essential felszereltségű Arctic White színben forgalmazott gépkocsi 14.950 euróba kerül.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fenn nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Szeretjük Nagyváradot. Plusz FM slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: Nyugdíjasok közül 6-an 5000 lej feletti nyugdíjat kapnak, és átlagosan 50 éves és 3 hónapos korukban hagyják el a rendszert. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Erőltetett menetben látott neki a kormány a védelmi képességek fejlesztését szolgáló Európai Safe program végrehajtásának. Ennek keretében közel 17 milliárd euró áll Románia rendelkezésére. A haderőfejlesztés terén eldőlt, hogy a legnagyobb fegyverbeszerzések német vállalatok útján történnek, és hadipari óriásra bízzák a mangáliai hajógyár megmentését is. A konkurenciának természetesen nincs ínyére a közbeszerzés mellőzése. Az Európai Bizottság az év elején 16,6 milliárd eurós kedvezményes hitelkeretet hagyott jóvá az ország számára az Európai Biztonsági Akcióprogramok keresztül. Ebből a bukaresti hatóságok több mint 10 milliárd eurót haderőfejlesztésre fordítanak. A belügyminisztérium 10 nyugdíjasa közül 6-an 5000 lej feletti nyugdíjat kapnak, és átlagosan 50 éves és 3 hónapos korukban hagyják el a rendszert. Írja az Adevarul. A belügyi dolgozók épp ezért nem örültek a kormány azon tervének, melynek értelmében az állami szférában tilos a bér és nyugdíj halmozása. De már a nyugdíjkorhatár emelése is nem tetszést váltott ki. A Romániai Rendőrök Szakszervezeti Szövetsége közleményben fejezte ki nem tetszését a törvényjavaslat miatt, amely korlátozza a katonai nyugdíj és a fizetés egyidejű felvételét. Különös azt a pontot kifogásolják, amely 85%-kal csökkenteni a nyugdíját azoknak, akik továbbra is az államnak dolgoznak. Évente mintegy 200 millió liter bort értékesítenek feketén Romániában, írja az economica.net. A hivatásos borkóstolók romániai egyesületének számításai szerint ennek a mennyiségnek a piaci értéke 3 milliárd lej körül van, ami 570 millió lej kiesést okoz az államkasszának az áfa behajtás terén. A szervezet úgy látja, hogy a kialakult helyzetért nagyrészt az inkoherens törvényi szabályozás a felelős. A szabálytisztelő termelőkkel szembeni elbánás aránytalan. Bár a bor jövedéki adója alacsony és nem generál jelentős költségvetési bevételt, az adminisztratív kötelezettségek valós nyomást gyakorolnak az ágazatra, korlátozva a beruházási és fejlődési lehetőségeket. A hazai pincészetek 2025-ben 4,1 millió hektoliter bort állítottak elő, 29%-kal többet, mint egy évvel korábban.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Illia Balozsán élesen bírálta a hidroelektrikát, amiért a vállalat a lakossági árak csökkentése helyett a bónuszok osztogatását választotta. Azok, akik lakóhelyi parkolóhelyen rendelkeznek, legkésőbb június 10-éig kötelesek frissíteni szerződéses adataikat a város digitális parkolási platformján. Figyelmeztet a nagyváradi polgármesteri hivatal. A romániai munkavállalók fele úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia rendkívül hasznos eszköz, amely megkönnyíti a munkát. Ugyanakkor kétharmaduk attól tart, hogy túlzott függőséget okoz. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Illia Balozsán élesen bírálta a hidroelektrikát, amiért a vállalat inkább nyereséget termelt és a magas fizetések mellett 150-180 ezer eurós teljesítménybónuszokat fizetett, ahelyett, hogy beruházásokat hajtott volna végre. Amikor a hidroelektrika a rövid távú nyereséget és a bónuszokat választja a stratégiai beruházások helyett, nem csak a vállalat veszít, hanem mindenekelőtt a fogyasztó, aki végül sokkal drágább energiát fizet, mint amennyi indokolt. Ha minden duzzasztógát mellé energiatároló akkumulátorokat telepített volna úgy, hogy a déli órákban megtermelt teljes mennyiséget eltárolják, majd este betáplálják, az nagyobb nyereséget jelent a hidroelektrikának, és akár 30%-kal alacsonyabb árakat a lakosságnak, állította a miniszterelnök. A nagyváradi polgármesteri hivatal arra figyelmezteti a lakosságot, hogy azok, akik lakóhelyi parkolóhelyen rendelkeznek, legkésőbb június 10-éig kötelesek frissíteni szerződéses adataikat a város digitális parkolási platformján. Az intézkedés célja a nyilvántartások pontosítása és a parkolóhelyek használatának átláthatóbbá tétele. A parkolóhely megtartásához három fontos lépést kell elvégezni. Elsőként azoknak, akik még nem rendelkeznek felhasználói fiókkal, regisztrálniuk kell az önkormányzat online felületén. A második lépés a meglévő adatok ellenőrzése és frissítése. A harmadik pedig az azonosító tábla kihelyezése a parkolóhelyen. A romániai munkavállalók fele úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia rendkívül hasznos eszköz, amely megkönnyíti a munkát. Ugyanakkor kétharmaduk attól tart, hogy túlzott függőséget okoz. Ez derült ki egy friss kutatásból, amelyet az Azure Press ismertetett. Ugyanakkor sokan nem értenek egyet azzal, hogy az AI-t érzelmek, motiváció vagy pszichológiai állapot értékelésére használják. Ők úgy vélik, hogy az emberi kapcsolatok és a csapat dinamikák alakításában nem kellene szerepet vállalnia a mesterséges intelligenciának. Ami pedig a digitális túlterhelést illeti, a megkérdezettek szerint szükség van technológiamentes, kifejezetten emberi interakcióra szánt terekre is.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Egyetemen, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Súlyos árat fizetnek az állampolgárok a halogatott állami reformokért. A Rogérius negyed átalakítása és a Szilvás rendezése is szerepel azok között a projektek között, amelyek előkészítésére már most pénzt különített el a nagyváradi önkormányzat. Romániában alaposan megemelkedett a legolcsóbb új autóért kifizetendő összeg. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia sikeresen felszabadított 350,7 millió eurót az uniós helyreállítási források harmadik eddig befagyasztott részéből. Ugyanakkor 458,7 millió eurót végleg elveszít a korábbi években késve, hiányosan vagy hibásan végrehajtott reformok miatt. Jelentette be Facebook oldalán Drágos Puszláró, beruházási és európai projektekért felelős miniszter. A helyreállítási tervhez kapcsolódó harmadik kifizetési kérelmet Románia még 2023-ban nyújtotta be. Az Európai Bizottság pedig